90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now.

0: szép, mert jó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése, az édesanyákat ünnepeljük. Marad a napos idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése. A héten véglegessé vált a Tisza kormány névsora. 16 minisztériummal működik majd. Az április 12-i országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz a parlamentben. A végeredmény jogerős. Anyák napja van. A ringatás, az érintés, az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója. Már születéstől kezdve fontosak a mondókák. Az érintgető, ölbeli játékok, mondta rádiónknak Gró Ilona zenepedagógus, a ringató alapítója.
3: Művészet eszközeivel teremtünk kapcsolatot, amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk a kisgyerekkel, mindenek előtt érzelmileg hat a gyerekekre. Tehát az éneklő felnőtt, édesanya, édesapa, nagyszülő ölbeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki, és érzelmileg hat rá, nagyon erősen, szorosan alakul ez a kapcsolat folyamatosan a játszó, éneklő édesanya és a kisbaba.
2: A friss zöldségek és gyümölcsök megfelelő tisztítására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Azt írják, a fogyasztás előtti tisztítás fontos higiéniai lépés, mivel a termékek a termesztés, betakarítás, szállítás és tárolás során különféle szennyeződésekkel érintkezhetnek. A hideg folyóvíz alatti alapos átdörzsölés elég a legtöbb esetben. A leveles zöldségeket bontsuk leveleire, a gyökérzöldségeknél kefét is alkalmazhatunk. A gyümölcsöket pedig akkor is érdemes megmosni, ha a héjukat nem fogyasztjuk el. Továbbra is kedvező a COVID-helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják. Emelkedést csak Szegeden mértek a szakemberek. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A koronavírus fertőzések számának emelkedése nem várható, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A napsütésé lesz a főszerep május első vasárnapján, csak elvétve jelenhet meg kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Az északi és a nyugati ország részben lehet élénkebb a keleti, délkeleti szél, ennek ellenére kellemes időre számíthatunk, 20-25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is napos, derült idő vár ránk, legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, többfelé lehet élénk a délies szél, 22-28 fok várható majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Újabb tisztségeket jelentett be a leendő kormányfő. Az édesanyákat ünnepeljük ma. Enyhíthető a vizsgadrukk. Jó reggelt kívánok, Demeter Tia vagyok a hírekkel. Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése, a héten véglegessé vált a Tisza kormány névsora, 16 minisztériummal működik majd. Az április 12-i országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz a parlamentben. A végeredmény jogerős. Újabb tisztségeket jelentett be a leendő kormányfő. Magyar Péter közösségi oldalán közölte, Radnai Márkot, a Tisza párt alelnökét kérte fel az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztosnak. Rost Andrea, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekest pedig a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztosi feladattal bízta meg. Azt is jelezte, hogy létrehozzák a működő emberséges Magyarország intézetet, amelynek feladata a közélet működésének megújítása, a szakmai és társadalmi párbeszéd javítása lesz. Anyák napja van. A ringatás, az érintés, az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója, már születéstől kezdve fontosak a mondókák. Az érintgető, ölbeli játékok, mondta rádiónknak Gró Ilona zenepedagógus, a ringató alapítója.
2: A művészet eszközeivel teremtünk kapcsolatot, amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk a kisgyerekkel, mindenek előtt érzelmileg hat a gyerekekre. Tehát az éneklő felnőtt, édesanya, édesapa, nagyszülő, ha ölbeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki, és érzelmileg hat rá, nagyon erősen, szorosan alakul ez a kapcsolat folyamatosan. A játszó, éneklő, édesanya és a kisbaba.
1: Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyerekeket, akik nem tudnak saját családjukban nevelkedni. Kalla Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát segített családba, jelenleg egy látássérült kisgyermeket gondoz. Anyák napja alkalmából rádiunknak elmondta, a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
3: Hinni kell, hogy az az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hinni kell, hogy a gondozatlan vagy szerhasználó terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból, és hinnem kell, hogy megtalálom majd a megfelelő fejlesztőket, orvosokat, pedagógusokat, akik elfogadják őt. És mindezek mellett pedig kell a humor, hogy amikor szánakozva kérdeznek, vagy amikor az autisztikus gyereked miatt kipillanak egy boltból, akkor tudj mosolyogva néha magadon is nevetve, új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
1: Hétfőn kezdődik az érettségi. Sok diák számára ekkor jön el az első teljesítménykényszerrel járó helyzet. Kitanics Márk pszichológus rádiónknak arról beszélt, a szorongás jó vagy rossz irányba is elmozdíthatja a teljesítményt, megfelelő gyakorlatokkal pedig enyhíthető a vizsgadrukk.
4: Ez egy többféle elnevezéssel bíró folyamat, ugye szokták mondani, hogy vizsgadrukk vagy lámpaláz, de alapvetően a pszichológiában talán inkább teljesítményszorongásként fogalmazzuk meg. A lényeg az, hogy ugye a szorongás kétféleképpen hathat a teljesítményünkre, egyrészt facilitálhatja, tehát vannak olyan emberek, akik egy picit szeretnek szorongani, mert egy kis szorongás az segíti azt, hogy a képességeiket jobban felszínre tudják juttatni, és van egy debilizáló jellegű szorongás, ami viszont arról szól, hogy a személy nem tudja a képességeit megfelelően érvényre juttatni, a szorongástól kvázi leblokkol. Tehát egyszerűen képtelen arra, hogy ezt megoldja. Hogy mi áll ennek a hátterében, az elég sokrétű. Most azt gondoljuk, hogy egy ilyen nagyon erős szocializációs folyamat állhat a hátterében, például túlzott eredménycentrikusság, túlzott magas követelményszint, vagy akár egy személyes példamutatás, amikor a szülőknek úgy tűnik, hogy mindig minden sikerül, mindig mindenben jók, és a gyermek azt látja, hogy neki esik így teljesítményet maximalizálni kéne valamilyen formában, tehát valami ilyesmik állnak a hátterében, mindenképpen valamilyen szocializációs probléma van mögötte. Alapvetően a tréningeket szokták, mint egy ilyen gyakorlást említeni, hogyha például valaki tudja, hogy ő például nehezen beszél társaságban, akkor kérjen meg embereket, barátokat, hogy hadd gyakorolják gyakorolja az előttük való beszédet, vagy menjen el pszichológushoz, aki segít neki abba, hogy ezt a szorongást valamilyen szinten csökkentse, illetve hát olyan gyakorlatokat illik ilyenkor végezni, amelyek valamilyen formában ráhangolják a szemét arra, ami a teljesítmény megkövetelésekor történik, tehát például dolgozatokat próbál írni, tehát mindenképpen valamilyen fajta gyakorlási lehetőséget lehet ilyenkor mozgósítani, és ez szokott segíteni abban, hogy az ember egy kicsit rutinossabbá válva legyen neki egy ilyen kvázi protokollja, és ennek a protokollnak a mentén könnyebben oldja meg ezeket a feladatokat. Hiszen ennek a vizsgadruknak leginkább az a háttere, hogy az ember attól fél, hogy egy olyan váratlan helyzettel szembesül, amely váratlan helyzetben vagy nem tud adekvát módon megoldást találni. És hogyha trenírozzuk a szemét és protokollokat adunk neki, akkor gyakorlatilag megsegítjük az ő helyzet megoldásait. Általában azért onnan fogták tudni, hogy látják azt, hogy a gyerek, amikor például nincsen feladat helyzetben, akkor nagyon jól kommunikál, könnyen elmondja a gondolatait, nagyon jól rátalál a megoldásokra, de abban a pillanatban, amikor elvárnak tőle valamit, és amikor teljesítményt kell produkálnia, abban a pillanatban leblokkol. Nem tudja a képességét felszínre jutatni, az eddigi tudását is elfelejti. Egy olyan helyzetben, amikor a szülő például kikérdezi a gyereket otthon, és a gyerek az otthoni nyugodt körülmények között az iskolai tanulmányait nagyon jól tudja előhozni, majd amikor az iskolában van és szóban felel, vagy írásban felel, és egyszerűen leblokkol, és sokkal rosszabb jegyet hoz, mint amit a tudása egyébként meghatározna, akkor ő szülő ebből tudhatja, hogy itt egy debilizáló jellegű szorongás áll a háttérben. Talán még annyit hozzátennék, hogy ez nem csak iskolai helyzetben és nem csak a tanulmányok kapcsán érhető tetten, hanem ugyanígy a sportban is rengeteg helyzetben előfordul. Az élsportolók sokszor szembesülnek azzal, hogy a magas teljesítmény szintet várnak el tőlük, és nagyon sokszor ennek nem tudnak megfelelni, pont azért, mert az ő esetükben is van egy erőteljes szorongás. És ugye itt az előbb kiemeltük a tréning kifejezést, az ő tréningjük is nagyon sokszor abba a helyzetbe hozza őket, hogy a folyamatos gyakorlás áttöri a szorongásnak az oldalát, és hogyha ezt sikerül áttörni, és a folyamatos gyakorlással a tréninget egy ilyen mozgás automatizmus alakítható ki, akkor gyakorlatilag a gyereknek már nem kell gondolkodni azon, hogy mit és hogyan csináljon, hanem a teste végzi helyette ezt a feladatot.
1: Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők. Elindult a szezonális ellenőrzés sorozat, amely a nyár végéig tart. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és a taxiszolgáltatásokat is vizsgálják, mondta el a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: Az NKFH országos ellenőrzés sorozatot indított a nyári kiemelt turisztikai időszakra tekintettel. Az ellenőrzések kiterjednek élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztóvédelmi szempontokra egyaránt. Ott vagyunk a turisták által leginkább látogatott vendéglátóhelyeken, fesztiválokon, különböző kulturális rendezvényeken, valamint a taxikat és a taxiszolgáltatást nyújtó vállalkozásokat is ellenőrizzük, hiszen pontosan tudjuk, hogy rengeteg turista érkezik ilyenkor hazánkba, és ezáltal nem csak a magyar, hanem a külföldi fogyasztókat is védjük. Kifejezetten a vendéglátó helyeken ellenőrizzük a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőségek biztosítását, de például a repoharak visszaváltási lehetőségéről szó megfelelő tájékoztatás meglétét is. Ugyanakkor élelmiszerbiztonsági és higiéniai szempontból is folyamatos ellenőrzéseket végzünk, például fesztiválokon, strandokon, fagylaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kiülős vendéglátó helyeken, gyors buszékben, éppen azért, hogy az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályok betartásra kerüljenek.
1: Továbbra is kedvező a COVID-helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják. Emelkedést csak Szegeden mértek a szakemberek. A koronavírus fertőzések számának emelkedésen nem várható, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Szinte zavartalan napsütésre készülhetünk május első vasárnapján, csak egy-két fátyol felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem várható. A déli délkeleti szél csak átmenetileg élénkülhet meg, a legmelegebb órákban 20-25 fok körül mérhetjük majd a csúcsokat, holnap is tiszta, derült időre, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd 24-27 fok lesz.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Jó reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Május egy hosszú hétvégével indult, aminek az utolsó napját töltjük most együtt. A reggel folyamán közösen méghozzá 3-a van. A legjobb zenéket pedig bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz Sean Paul a Vivi Burninnel, na meg most jó reggeltet mond Shakira a Lokával.
6: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a Sweetbox ébresztett minket, ez volt az Everything's Gonna Be Alright. Szép reggelt kívánok mindenkinek, május 3-a van vasárnap, a névnaposok az Irmák és a Tímek, a születésnaposok között pedig Hajós Andrást és Hosszú Katinkát köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan hozom a mai nap témáit, addig is természetesen bekészítettem a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Sean Paul-lal robogunk tovább a reggelben, ez a Vivi Burnin most itt a

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Szabadság vándorai, a Hogyan tudnék élni nélküle című film sikere, Demjén Ferenc slágereire épül mindez a film, és ezt most Törőcsik Franciska és Ember Márk adta elő. Szép reggelt kívánok mindenkinek, és ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után Shakirával foglalkozunk, aki rekordokat dönt, és egy sadát stadiont is tervez, úgyhogy jönnek a részletek. Robbie Williams is itt lesz velünk, méghozzá egy nagyon érdekes interjút készítettek vele, és elárulta, hogy rengeteget retteg a színpadon, és az AI-ra is támaszkodik, úgyhogy jönnek erről a részletek majd 8 órakor, és végül 9 óra után pedig a FIFA-val foglalkozunk, úgyhogy a sportrovatban egy kicsi gazdasági érintést teszünk a FIFA-nál, ugyanis brutális fizetés emelés van az elnöknél, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Egy rövid szünet jön ugyan, de utána majd például folytatom Brandy és Mónika közösével a The Boys Mine itt lesz velem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Anyák napja van ma. Mossuk meg a zöldségeket fogyasztás előtt. Szinte felhő sem lesz felettünk. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése. A héten véglegessé vált a Tisza kormány névsora. 16 minisztériummal működik majd. Az április 12-i országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz a parlamentben. A végeredmény jogerős. Anyák napja van. A ringatás, az érintés, az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója. Már születéstől kezdve fontosak a mondókák. Az érintgető, ölbeli játékok, mondta rádiónknak Gró Ilona zenepedagógus, a ringató alapítója.
2: A művészet eszközeivel teremtünk kapcsolatot, amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk a kisgyerekkel, mindenek előtt érzelmileg hat a gyerekekre. Tehát az éneklő felnőtt, édesanya, édesapa, nagyszülő ölbeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki, és érzelmileg hat rá, nagyon erősen, szorosan alakul ez a kapcsolat folyamatosan. A játszó, éneklő, édesanya és a kisbaba.
1: A friss zöldségek és gyümölcsök megfelelő tisztítására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Azt írják, a fogyasztás előtti tisztítás fontos higiéniai lépés, mivel a termékek a termesztés, betakarítás, szállítás és tárolás során különféle szennyeződésekkel érintkezhetnek. A hideg folyóvíz alatti alapos átdörzsölés elég a legtöbb esetben. A leveles zöldségeket bontsuk leveleire, a gyökérzöldségeknél kefét is alkalmazhatunk. A gyümölcsöket pedig akkor is érdemes megmosni, ha a héjukat nem fogyasztjuk el. Továbbra is kedvező a COVID-helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják. Emelkedést csak Szegeden mértek a szakemberek. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A koronavírus fertőzések számának emelkedése nem várható, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A napsütésé lesz a főszerep május első vasárnapján, csak elvétve jelenhet meg kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Az északi és a nyugati ország részben lehet élénkebb a keleti, délkeleti szél, ennek ellenére kellemes időre számíthatunk, 20-25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is napos, derült idő vár ránk, legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, többfelé lehet élénk a délies szél, 22-28 fok várható majd.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Red Hot Chili Peppers balladája, és a folytatásban ejtsünk néhány szót a mai nap időjárásáról, és zseniális idővel lesz részünk, az esernyőket otthon lehet hagyni, mert bizony-bizony felhők nem zavarják meg a napsütést, csak nagyon-nagyon elszórtan. A csúcshőmérséklet pedig 20 és 25 fok között lesz majd. A legjobb zenék pedig most szólnak az ébredés és a napindítás mellé, dilemmázunk egyet még hozzá. Brandy és Mónika fog vitatkozni arról, hogy kié is a fiú. Ez lesz a The Boy Is Mine most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk jönnek, utána pedig ellátogatunk Spanyolországba, Shakira segítségével, aki azt is bebizonyítja, hogy bizony-bizony 2026-ban is tud meglepetést okozni a rajongói számára, ugyanis rekordokat dönt, és egy saját stadiont is tervez. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék, az Oasis csapata a Wonderwall-lal már biztos, hogy itt lesz velem a következő órában.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Újabb tisztségeket jelentett be a leendő kormányfő, enyhíthető a vizsgadrúg, szinte zavartalan lesz a napsütés. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Újabb tisztségeket jelentett be a leendő kormányfő. Magyar Péter közösségi oldalán közölte, Radnai Márkot, a Tisza párt alelnökét kérte fel az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztosnak. Rost Andrea, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekest pedig a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztosi feladattal bízta meg. Azt is jelezte, hogy létrehozzák a működő emberséges Magyarország intézetet, amelynek feladata a közélet működésének megújítása, a szakmai és társadalmi párbeszéd javítása lesz. Hétfőn kezdődik az érettségi. Sok diák számára ekkor jön el az első teljesítménykényszerrel járó helyzet. Kitanics Márk pszichológus rádiónknak arról beszélt, a szorongás jó vagy rossz irányba is elmozdíthatja a teljesítményt, megfelelő gyakorlatokkal pedig enyhíthető a vizsgadrúg.
2: Hogyha például valaki tudja, hogy nehezen beszél társaságban, akkor kérjen meg embereket, barátokat, hogy hadd gyakorolja az előttük való beszédet, vagy menjen el pszichológushoz, aki segít neki abba, hogy ezt a szorongást valamilyen szinten csökkentse, illetve hát olyan gyakorlatokat illik ilyenkor végezni, amelyek valamilyen formában ráhangolják a szemét arra, ami a teljesítmény megkövetelésekor történik, és ez szokott segíteni abban, hogy az ember egy kicsit rutinossabbá válva legyenek egy ilyen kvázi protokollja, és ennek a protokollnak a mentén könnyebben oldja meg ezeket a feladatokat.
1: Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a NÉBIH 2025-ös ellenőrzési adatai, valamint más hatóságoktól és szervektől származó statisztikák alapján készült összefoglalójából. A hatóság közölte, az adatok szerint a gyakori EUTR ellenőrzések hatékonysága növelte a jogkövetési hajlandóságot az ország több pontján is. A tavalyi adatok szerint extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott. Rövidebb útvonalon jár az egyes villamos ma és jövő vasárnap is. Karbantartást végeznek a szakemberek, ezért a járat nem közlekedik a Göncz-Árpád városközpont és a Lehel utca Róbert Károly körút között. A szakaszon egyes jelzéssel pótlóbusz jár majd, közölte a BKK. Sok napsütésre, tiszta, derült időre számíthatunk ma, szinten felhő sem lesz majd felettünk az égen. A délkeleti, keleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénkebb lökések. Ennek ellenére kellemes időre készülhetünk, 20-25 fok között várható a csúcsérték, a nyugati ország részben ennél melegebb is lehet. Holnap is nagy részt derült napos idő várható, a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen, 23-28 fok lesz a legmelegebb órákban.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Shakira 2026-ban is tud meglepetést okozni, méghozzá azzal, hogy rekordokat dönt, és lesz egy saját stadionja. Úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, így május 3-án vasárnap, a hosszú hétvége utolsó napján. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, ebben az órában beköszön majd például az Oasis, na meg a The Wanted, most a Gledyor Kémmel indul.

legjobb zenék elképesztő, amit Shakira idén leművel. Gyakorlatilag hetente írja újra a zeneipar játékszabályait. A legújabb sztori, hogy madridi koncert sorozatára mindössze pár óra alatt több mint 500 000 jegy ment el. A roham akkora volt, hogy azonnal be kellett dobni két új őszi dátumot a naptárba, így összesen 14 gigrandiózus estén fog szúzni a spanyol fővárosban. Ezzel hivatalosan is ez lett a 2026-os legnagyobb európai koncertrezidenciája. De nem aprózzák el egy szimpla bérelt arénával. Kifejezetten erre a célra építenek fel egy idéglenes csúcs technológiás létesítményt, a Shakira stadiont, Madrid déli részén. A helyszín esténként 50 000 embert nyel majd el, 360 fokos rálátással és brutális akusztikával. Ráadásul a buli túlnő a zenén. A koncertek köré egy komplett latin kulturális fesztivált, az Es Latint is felhúzzák, tele képzőművészettel, irodalommal és mozival. A kolumbiai sztár egyébként megállíthatatlan tempót diktál idén. Március 1-én Mexikóváros szívében a legendás Zocalón 400 000 ember mozgatott meg egy gigantikus ingyenes fellépésen. A most futó világkörüli útja pedig már hivatalosan is minden idők legjövedelmezőbb latin zenei turnéja. Mielőtt pedig ősszel bevenné a spanyol fővárost, május 2-án még lazán fellép a riói Copacabanán is főműsorszámként. Marad-e még olyan rekord a világon, amit nem döntött meg? Erre nem tudom a választ, viszont arra igen, hogy a folytatásban szólnak a legjobb zenék, és hogy mikkel megyünk tovább. Például Adam Skeet lesz a Killerrel, na meg Keen most az Everybody's Changing-el itt a Westen.

0: Best FM a legjobb zenék. A Walmart kérte föl a Hooligans-t, hogy dolgozzák át az 1000 éves slágerüket, a Királylányt, és zseniálisan sikerült. Marics Peti és Csipa hangja nagyon illik egymáshoz. Szerintem ezzel ébredhettünk az elmúlt néhány percben. Szép reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Május 3-a van vasárnap. A névnaposok az Irmák és a Tímeák. A születésnaposok között pedig Hosszú Katinkát és Hajós Andrást köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. És 2 óra témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből. 8 óra után Robbie Williams-szel fogunk foglalkozni, aki adott egy elég érdekes interjút, és elárulta azt, hogy az AI-ra is támaszkodik, valamint retteg a színpadon, úgyhogy jönnek a részletek erről, és végül 9 óra után a sportrovatban a FIFA gazdasági működéséről lesz szó, méghozzá egy nagyon-nagyon durva szám fog jönni, 1,9 milliárd forint, de hogy ezt egyébként mire költik el a FIFA-ban, az is ki fog derülni. No, meg a legjobb zenék is szólnak az ébredés és a napindítás mellé. A Maroon 5 például már itt lesz velem a rövid szünet után, a She Will Be Loved-dal megyünk majd tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Fokozott ellenőrzés indul az utakon, hit és humor is kell a nevelőszülőséghez. Napos, kis és szeles idő lesz. Demeter Dia vagyok. Újabb razzia indul az utakon. A rendőrség jövő héten a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok fokozott közúti ellenőrzését végzi majd. A Road Poll akció keretében elsősorban a vezetési és pihenőidővel, valamint a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, emellett a beutazás, illetve belföldön tartózkodási jogszerűségét vizsgálják, olvasható a polisz.hu oldalon. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyerekeket, akik nem tudnak saját családjukban nevelkedni. Kalla Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát segített családba, jelenleg egy látássérült kisgyermeket gondoz. Anyák napja alkalmából rádiunknak elmondta, a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
2: Hinni kell, hogy az az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hinni kell, hogy a gondozatlan vagy szerhasználó terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból, és hinnem kell, hogy megtalálom majd a megfelelő fejlesztőket, orvosokat, pedagógusokat, akik elfogadják őt. És mindezek mellett pedig kell a humor, hogy amikor szánakozva kérdeznek, vagy amikor az autisztikus gyereked miatt kitiltanak egy boltból, akkor tudj mosolyogva, néha magadon is nevetve, új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
1: Alig másfél hetük maradt a pártoknak és jelölteknek, hogy eltávolítsák a plakát kampányokat a közterületekről. A szabályok szerint a szavazás után egy hónapon belül, vagyis május 12-ig kell leszedni a hirdetéseket. A plakátok eltávolítása annak a feladata, aki azokat kihelyezte, vagy akinek érdekében kikerültek. Ha ez nem történik meg időben, az önkormányzatok intézkedhetnek, és a költségeket is kiszámlázhatják. Július 24-én kezdődik, és 2027. május 23-án ér véget a labdarúgó NB1 következő idénye. Az MLS honlapján megjelent versenykiírás szerint a lebonyolításban nem lesz változás, vagyis a 12 csapat mindegyike 3 alkalommal találkozik minden ellenfelével. Az NB2-es csapatok július 26-án kezdik a következő idényt. A napsütésé lesz a főszerep május első vasárnapján, csak elvétve jelenhet meg kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Az északi és a nyugati ország részben lehet inkább a keleti, délkeleti szél, ennek ellenére kellemes időre számíthatunk, 20-25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is napos, derült idő vár ránk, legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, többfelé lehet élénk a délies szél, 22-28 fok várható majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Texas sikere, és az ébredést és a napindítást egy zenekarral folytatjuk, méghozzá Brand New Heavies-zel, aki 1997-ben megérkezett ezzel a dallal, és bizony felrobbantotta a világot, ugyanis átment a zenekar egy változáson. Michael Jackson mellől érkező énekesnővel egészült ki a csapat, és egy friss energiát hozott ezzel a közösségbe, és megmutatta, hogy a jazzes kifunultság és a fülbemászó popdallamvilág hogyan is fér meg egymás mellett. Idézzük fel ezt a pillanatot méghozzá most a Brand New Heavies-zel és a Sometimes-szal itt a Best-en.

0: Évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig Robbie Williams-szel foglalkozunk, aki adott egy interjút, amiben elárulta azt, hogy az AI-ra is támaszkodik a színpadon, valamint retteg attól, hogy fellép. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. A csipát a szemünkből például Kenny Dope és a The Bucketheads már biztos, hogy ki fogja dörzsölni a The Bummal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Már megint a Premier Outletbe mentek.
3: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
4: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért. Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
5: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great Brands.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejtelése.

0: a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Budapesten a tavasz kezdetével nem csak a teraszok, hanem a madarak is elkezdenek pezsegni. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szerint tömegesen jelennek meg a tükörharcos madarak. A Váci úti irodaházak üvegfalától a lakótelepi parkolókig a cinegék és a rigók riválisnak nézik saját tükörképüket, és órákon át képesek támadni azt. Ez a küzdelem súlyos következményekkel jár, a madarak megsérülhetnek, elhagyhatják fiókáikat, a folyamatos kopogtatás pedig a lakók nyugalmát is zavarhatja. Hogyan segíthetünk? Ha parkolunk, akkor hajtsuk be a visszapillantókat, otthon használjunk függönyt, hogy megtörjük a tükröződést. A sűrű matricázással is jelezhetjük, hogy az üveg nem ellenség. Figyeljünk oda a városi énekes madarainkra, a Margit-szigettől a Gellért-hegyig, hogy a harc helyett az utódnevelésre koncentrálhassanak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat május 30-án és 31-én ismét megrendezi a már hagyománnyá vált Városligeti Gyermeknapot, amely az ország egyik legnagyobb és legnépszerűbb gyermeknapi eseménye. A rendezvény elsődleges célja, hogy tartalmas, élményekben gazdag és egyben fejlesztő programokat kínáljon a gyermekek, fiatalok és családjaik számára. A Városliget ilyenkor megtelik izgalmas aktivitásokkal, a látogatók különféle kulturális, sport és szórakoztató programok közül válogathatnak, miközben játékos formában tanulhatnak is. A szervezők nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy minden korosztály megtalálja a számára érdekes elfoglaltságot, legyen szó kreatív foglalkozásról, bemutatókról vagy mozgásos programokról. Az esemény különlegessége, hogy minden program ingyenesen látogatható, így bárki számára elérhetővé válik ez a sokszínű és színvonalas kikapcsolódási lehetőség.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése, az édesanyákat ünnepeljük, marad a napos idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése. A héten véglegessé vált a Tisza kormány névsora. 16 minisztériummal működik majd. Az április 12-i országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz a parlamentben. A végeredmény jogerős. Anyák napja van. A ringatás, az érintés, az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója. Már születéstől kezdve fontosak a mondókák. Az érintgető, ölbeli játékok, mondta rádiónknak Gró Ilona zenepedagógus, a ringató alapítója.
4: A művészet eszközeivel teremtünk kapcsolatot, amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk a kisgyerekkel, mindenek előtt érzelmileg hat a gyerekekre. Tehát az éneklő felnőtt, édesanya, édesapa, nagyszülő, ha öbeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki, és érzelmileg hat rá, nagyon erősen, szorosan alakul ez a kapcsolat folyamatosan. A játszó, éneklő, édesanya és a kisbaba.
3: A friss zöldségek és gyümölcsök megfelelő tisztítására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Azt írják, a fogyasztás előtti tisztítás fontos higiéniai lépés, mivel a termékek a termesztés, betakarítás, szállítás és tárolás során különféle szennyeződésekkel érintkezhetnek. A hideg folyóvíz alatti alapos átdörzsölés elég a legtöbb esetben. A leveles zöldségeket bontsuk leveleire, a gyökérzöldségeknél kefét is alkalmazhatunk. A gyümölcsöket pedig akkor is érdemes megmosni, ha a híjukat nem fogyasztjuk el. Továbbra is kedvező a COVID-helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják. Emelkedést csak Szegeden mértek a szakemberek. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A koronavírus fertőzések számának emelkedése nem várható, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A napsütésé lesz a főszerep május első vasárnapján, csak elvétve jelenhet meg kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Az északi és a nyugati ország részben lehet élénkebb a keleti, délkeleti szél, ennek ellenére kellemes időre számíthatunk, 20-25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is napos, derült idő vár ránk, legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, többfelé lehet élénk a délies szél, 22-28 fok várható majd.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Május 3-a van, vasárnap, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, együtt töltjük a hosszú hétvége utolsó reggelét, hogy a legjobb zenékkel, és ebbe az órába Robbie Williams-el, akivel készült egy interjú, azt is elárulta, hogy bizony-bizony a mai napig lámpalázas. És az ébredést és a napindítást pedig kezdjük a Gorillaz-zel, ez a Feel Good!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Robbie Williams ledobta az őszinteségi bombát, és bebizonyította, hogy a legnagyobb világsztárok élete sem csak laza úgy gyakorlat. A brit Poppikon egy friss interjúban árulta el, hogy a mindennapokban már masszívan támaszkodik a mesterséges intelligenciára. Egészen pontosan az Instagram posztjait pofozza helyre, mivel saját bevallása szerint a nyelvtana és a helyesírása egyenesen borzalmas. A szövegeket ő írja, de a finom hangolás már a gép végzi, ami mostanra teljesen kiismerte a stílusát. Ami viszont ennél is megdöbbentőbb, az a kőkemény szorongás, ami a sikerek mögött húzódik. Robbie 30 évnyi színpadi rutinnal a háta mögött is brutálisan lámpalázzal küzd. A koncerteket egy veszélyes kötéltánchoz hasonlítja, ahol egyetlen rossz mozdulat nemzetközi botrányt okozhat, vagy akár le is nullázhatja a karrierjét. A fellépéseken a mai napig súgógépet használ biztonsági hálóként, miután egyszer élőben teljesen elfelejtette egy dalának a szövegét és a dallamát. Ahogy ő fogalmazott, olyankor jön rá az ember, hogy az adrenalin színe bizony barna. Ráadásul a mai napig küzd az impostor szindrómával is. Szerinte az egész karrierje a puszta vakmerőségre épül, és gyakran érzi magát úgy, hogy a valóságban sokkal inkább egy szülővárosi szupermarket polcain kellene töltenie, mint egy gigantikus arénában énekelni. A tanulság tehát adott, a tökéletesre csiszolt instaposztok és a magabiztosnak tűnő fellépések mögött a legnagyobbak is pont ugyanolyan emberi bizonytalanságokkal küzdenek, mint mi. Kíváncsi vagyok, hogy Robbie Williams után kiről fog még ez kiderülni. Egy biztos, hogy a legjobb zenéket indítom most az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Della Soul, a Ring Ringel, na meg Eminem, és a The Real Slim Shady most itt a folytatásban a Besten. May I have-

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Halott pénz és az idő, velük ébredhettünk, most egy rövid szünet következik, aztán Whitney Houston csodálatos hangjával folytatom majd, ugyanis a hírek utára már az I'm Your Baby Tonight-ot bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe.

0: hírek a Best FM-en.
1: Újabb tisztségeket jelentett be a leendő kormányfő. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben. Sokat süt a nap. Demeter Dia vagyok. Újabb tisztségeket jelentett be a leendő kormányfő. Magyar Péter közösségi oldalán közölte. Radnai Márkot, a Tisza párt alelnökét kérte fel az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztosnak. Rost Andrea, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekest pedig a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztosi feladattal bízta meg. Azt is jelezte, hogy létrehozzák a működő emberséges Magyarország intézetet, amelynek feladata a közélet működésének megújítása, a szakmai és társadalmi párbeszéd javítása lesz. Hétfőn kezdődik az érettségi. Sok diák számára ekkor jön el az első teljesítménykényszerrel járó helyzet. Kitanics Márk pszichológus rádiónknak arról beszélt, a szorongás jó vagy rossz irányba is elmozdíthatja a teljesítményt, megfelelő gyakorlatokkal pedig enyhíthető a vizsgadrók.
2: Hogyha például valaki tudja, hogy nehezen beszél társaságban, akkor kérjen meg embereket, barátokat, hogy hadd gyakorolja az előttük való beszédet, vagy menjen el pszichológushoz, aki segít neki abba, hogy ezt a szorongást valamilyen szinten csökkentse, illetve hát olyan gyakorlatokat illik ilyenkor végezni, amelyek valamilyen formában ráhangolják a szemét arra, ami a teljesítmény megkövetelésekor történik, és ez szokott segíteni abban, hogy az ember egy kicsit rutinossabbá válva legyenek egy ilyen kvázi protokollja, és ennek a protokollnak a mentén könnyebben oldja meg ezeket a feladatokat.
1: Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a NÉBIH 2025-ös ellenőrzési adatai, valamint más hatóságoktól és szervektől származó statisztikák alapján készült összefoglalójából. A hatóság közölte, az adatok szerint a gyakori EUTR ellenőrzések hatékonysága növelte a jogkövetési hajlandóságot az ország több pontján is. A tavalyi adatok szerint extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott. Rövidebb útvonalon jár az egyes villamos ma és jövő vasárnap is. Karbantartást végeznek a szakemberek, ezért a járat nem közlekedik a Göncz-Árpád városközpont és a Lehel utca Róbert Károly körút között. A szakaszon egyes jelzéssel pótlóbusz jár majd, közölte a BKK. Sok napsütésre, tiszta, derült időre számíthatunk ma, szinten felhő sem lesz majd felettünk az égen. A délkeleti-keleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénkebb lökések. Ennek ellenére kellemes időre készülhetünk, 20-25 fok között várható a csúcsérték, a nyugati ország részben ennél melegebb is lehet. Holnap is nagy részt derült napos idő várható, a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők az égen, 23-28 fok lesz a legmelegebb órákban.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this how we gonna do it.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Pitbull és az I Know You Want Me. Szép reggelt kívánok mindenkinek, május 3-a van vasárnap, a névnaposok a Tímák és az Irmák, a születésnaposok között pedig Hajós Andrást és Hosszú Katinkát köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket, és hamarosan lerántjuk majd 9 óra után, a sportrovat van a FIFA működéséről a leplet megint, ugyanis most sajtóhírek szerint brutális fizetése van az elnöknek, de hogy mennyi, az majd ki fog derülni, és hogy mivel indokolt az is, és a legjobb zenéket is természetesen bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Ebből az órából van még hátra egy nagyon pici, úgyhogy például Denzel biztos, hogy itt lesz a Pump It Up-pal. Na meg most Fragma, ez a Tokaz Miracle szól most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán pedig a sportvilágába látogatunk el, és most egy igazán érdekes hír lesz, méghozzá a FIFA házatájékáról jön az elnök füzetése és különleges juttatásai, és az is kiderül, hogy ez mivel indokolt. Na meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Janet Jackson sikere, már biztos, hogy itt lesz velem, az All For You-val érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Újabb razzia indul az utakon, hit és humor is kell a nevelőszülőséghez, koranyárias meleg lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Újabb razzia indul az utakon. A rendőrség jövő héten a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok fokozott közúti ellenőrzését végzi majd. A Road Poll akció keretében elsősorban a vezetési és pihenőidővel, valamint a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, emellett a beutazás, illetve belföldön tartózkodási jogszerűségét vizsgálják, olvasható a polisz.hu oldalon. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyerekeket, akik nem tudnak saját családjukban nevelkedni. Kalla Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát segített családba, jelenleg egy látássérült kisgyermeket gondoz. Anyák napja alkalmából rádiunknak elmondta, a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
2: Hinni kell, hogy az az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hinni kell, hogy a gondozatlan vagy szerhasználó terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból, és hinnem kell, hogy megtalálom majd a megfelelő fejlesztőket, orvosokat, pedagógusokat, akik elfogadják őt. És mindezek mellett pedig kell a humor, hogy amikor szánakozva kérdeznek, vagy amikor az autisztikus gyereked miatt kitiltanak egy boltból, akkor tudj mosolyogva, néha magadon is nevetve új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
1: Alig másfél hetük maradt a pártoknak és jelölteknek, hogy eltávolítsák a plakát kampányokat a közterületekről. A szabályok szerint a szavazás után egy hónapon belül, vagyis május 12-ig kell leszedni a hirdetéseket. A plakátok eltávolítása annak a feladata, aki azokat kihelyezte, vagy akinek érdekében kikerültek. Ha ez nem történik meg időben, az önkormányzatok intézkedhetnek, és a költségeket is kiszámlázhatják. Július 24-én kezdődik, és 2027. május 23-án ér véget a labdarúgó NB1 következő idénye. Az MLS honlapján megjelent versenykiírás szerint a lebonyolításban nem lesz változás, vagyis a 12 csapat mindegyike 3 alkalommal találkozik minden ellenfelével. Az NB2-es csapatok július 26-án kezdik a következő idényt. A napsütésé lesz a főszerep május első vasárnapján, csak elvétve jelenhet meg kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Az északi és a nyugati ország részben lehet élénkebb a keleti, délkeleti szél, ennek ellenére kellemes időre számíthatunk, 20-25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is napos, derült idő vár ránk, legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, többfelé lehet élénk a délies szél, 22-28 fok várható majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A mai sportrovatban egy perc erejéig a FIFA-ról lesz szó, ugyanis egy norvég lap megint belekötött egy kicsit a gazdasági működésébe. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, szép reggelt mindenkinek. Május 3-a van. Itt lesz ebben az órában például velem Janet Jackson, az All For You-val, na meg a Black Eyed Peas. Indulunk a Don Lyall.
0: Best FM.

0: nem kopik.
1: Best FM a legjobb zenék. A mai sportrovatban egy igazán érdekes hírt hozok a FIFA elnökéről, méghozzá Gianni Infantinóról, akinek a fizetése bizony-bizony majdnem a négyszeresére emelkedett az elmúlt 10 évbe. Ez igazán megdöbbentő. A számok, azok pedig eszméletlenek. Idén bónuszokkal együtt évi akár 1,9 milliárd forintot tehetett zsebre az elnök. Extra juttatások is szerepelnek benne, például az, hogy bizonyos személyes költségeit állják, például a gyermekei Miami magániskolájának tandíját is. Államfői igények is vannak, egy vancouveri kongresszuson a pápát és az amerikai elnököt megillető kiváltságokat követelt magának, például szabad áthatást a piroson, az útelágozásokban. A szervezők ezt elutasították. Az elnöki fizetés rohamos emelkedését papíron a 48 csapatra bővített világbajnokság hatalmas várható bevételéi indokolják. A kritikusok szerint azonban akkora luxus fizetés teljesen hihetetlenné teszi a FIFA által hangoztatott szolidaritást és egyenlőségek elveit, hiszen a futball globális működése továbbra is nagy mértékben az önkéntesekre, helyi klubokra és az állami beruházásokra támaszkodik. Mi pedig a legjobb zenékre, ugyanis ezzel megyünk tovább most az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Justin Timberlake hamarosan a Senyoritával, de előtte meghallgatjuk a Backstreet Boys-t, méghozzá a Quit Playing Games With My Heart-ot most itt a Best-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék, ez volt az All I Wanna Do és Sheryl Crow. Igazán passzol ez a gyönyörű időjáráshoz, ez a vidám kis dal. Május 3-a vasárnap van, a névnaposok az Irmák és a Tímeák, a születésnaposok között pedig Hosszú Katinkát és Hajós Andrást köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. És hát rohan az idő, hamarosan 10 óra lesz, úgyhogy átlépünk majd a délelőttbe, de ebből az órából van még bőven hátra, úgyhogy még bekészítettem pár sikert a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. Például a Simply Red a Starsszal érkezik majd, a The Course pedig a folytatásban a The Breathless-szel most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, hogy jól teljen a vasárnap délelőtt is. Desiree fogja például majd a hangulatot meghozni. A You Gotta Be-vel érkezik majd a Choicy.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Anyák napja van ma. Mossuk meg a zöldségeket fogyasztás előtt. Szinte felhő sem lesz felettünk. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése. A héten véglegessé vált a Tisza kormány névsora. 16 minisztériummal működik majd. Az április 12-i országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz a parlamentben. A végeredmény jogerős. Anyák napja van. A ringatás, az érintés, az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója, már születéstől kezdve fontosak a mondókák. Az érintgető, ölbeli játékok, mondta rádiónknak Gró Ilona zenepedagógus, a ringató alapítója.
2: Művészet eszközeivel teremtünk kapcsolatot, amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk a kisgyerekkel, mindenek előtt érzelmileg hat a gyerekekre. Tehát az éneklő felnőtt, édesanya, édesapa, nagyszülő, ha öbeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki, és érzelmileg hat rá, nagyon erősen, szorosan alakul ez a kapcsolat folyamatosan. A játszó, éneklő, édesanya és a kisbaba.
1: A friss zöldségek és gyümölcsök megfelelő tisztítására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Azt írják, a fogyasztás előtti tisztítás fontos higiéniai lépés, mivel a termékek a termesztés, betakarítás, szállítás és tárolás során különféle szennyeződésekkel érintkezhetnek. A hideg folyóvíz alatti alapos átdörzsölés elég a legtöbb esetben. A leveles zöldségeket bontsuk leveleire, a gyökérzöldségeknél kefét is alkalmazhatunk. A gyümölcsöket pedig akkor is érdemes megmosni, ha a héjukat nem fogyasztjuk el. Továbbra is kedvező a COVID-helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják. Emelkedést csak Szegeden mértek a szakemberek. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A koronavírus fertőzések számának emelkedése nem várható, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A napsütésé lesz a főszerep május első vasárnapján, csak elvétve jelenhet meg kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Az északi és a nyugati ország részben lehet élénkebb a keleti, délkeleti szél, ennek ellenére kellemes időre számíthatunk, 20-25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is napos, derült idő vár ránk, legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, többfelé lehet élénk a délies szél, 22-28 fok várható majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, kezdjük a beszéd végét a legjobb zenékkel közösen, hogy a vasárnap délelőtt is jól teljen. Van még egy kicsi hátra a hosszú hétvégéből, használjuk ki, és segítségemre lesznek a legjobb zenék, hogy jól érezzük magunkat közben. Itt lesz például a Spice Girls, na meg George Michael. Vele indulunk.
1: Best FM, a legjobb zenék.
3: Like no other.

Best FM a legjobb zenék, ez volt az Éjjel ott várok rád Dr. Béreségtől. Szép napot mindenkinek, május 3-a van vasárnap, a Tímák és az Irmák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Hajós Andrást és Hosszú Katinkát köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenéket pedig természetesen hozom, hogy a Best hétvége így vasárnap délőtt is jól teljen. Kicsit szomorúak vagyunk azért, nem? Mert bizony-bizony vége van a hosszú hétvégének, már nem sok van belőle hátra, úgyhogy még élvezzük ki, menjünk ki a szabadba, ha már ilyen jó idő van, és természetesen hallgassuk a legjobb zenéket. Például Anastasia itt lesz velem a Pay My Dues-szal, na meg most Dezri slágerét indítom. Ez a You Gotta Be It a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez voltam, igazán a ritmus a mai napunkhoz. Savage Garden és az I Want You. Most viszont egy rövid szünet következik, aztán folytatjuk a zseniális időutazást a 2000-es és a 90-es évek felejthetetlen slágerei között. Most az előbbivel fogom majd folytatni a rövid szünet után. Nelly Furtado érkezik és a Turn Off The Lights majd hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a mai napunk utolsó óráját kezdjük meg közösen. Délig még én hozom a legjobb zenéket, és a következő órában kikacsintunk egy kicsit a 90-es évek hip-hop világába, méghozzá Montel Jordannek köszönhetően, ugyanis a This Is How We Do It-ot már bekészítettem tőle.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great Brands.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Gellért-hegy Budapest egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága, amely a Duna fölé magasodva kínál lenyűgöző panorámát a városra. A hegy lápánál a Gellért téren található a híres Gellért szálló és a Gellért fürdő, közvetlenül a Szabadsághíd mellett, míg a hegy oldalában

0: A különleges hangulatú Gellért-hegyi barlang is felfedezhető. A csúcsra felérve a Citadella és a Szabadság szobor várja a látogatókat. Utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország második világháborús felszabadításának. A Citadella a 19. század közepén a szabadságharc leverése után épült, és ma is az egyik legjobb kilátópont Budapesten, ahonnan a Duna mindkét partja és a budai vár is jól látható. A hegy könnyen megközelíthető, akár egy kellemes séta keretében a Szabadsághíd felől. Így ideális program azoknak, akik egy kis mozgással egybekötve szeretnék felfedezni a város egyik legszebb pontját.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
2: A budai várnegyed egyik legvarázslatosabb tavaszi helyszíne a Tóth Árpád sétánya, mely ilyenkor különleges, szinte mesébe illő hangulatot áraszt. A sétány mentén összesen 60 darab japán díszcseresznyefa sorakozik, amelyeket 2006-ban telepítettek, és azóta minden tavasszal látványos virágzásukkal vonzák a látogatókat. A fák rózsaszín virágai sűrű lombkoronát alkotnak, amely alatt sétálva úgy érezhetjük, mintha egy természetes virágalagútban járnánk. A lehulló szirmok tovább fokozzák a látványt, gyakran rózsaszín szőnyeggel borítva be az utat. Ez a különleges atmoszféra nem csak a természet szerelmeseinek nyújt felejthetetlen élményt, hanem azoknak is, akik egy nyugodt, romantikus sétára vágynak a város szívében. A virágzás időszaka különösen népszerű, hiszen ilyenkor a sétány a tavasz egyik legszebb budapesti látványosságává válik, amely minden évben újra és újra lenyűgözi az arra járókat. Ki ne hagyják!
1: Best FM, a legjobb zenék! Hírek a Best FM-en.
3: Több százezer tajszámot érvénytelenített az egészségbiztosítási alapkezelő, a mesterséges intelligencia írt színdarabot Franciaországban, kora nyárias időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Sokan nem fizetik a TB-t. Az elmúlt 5 évben több mint 780 ezer tajszámot szüntetett meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a tartozás miatt, idén pedig már több mint 348 ezer embernek van legalább fél éves hátraléka. A TB-t, vagyis az egészségügyi hozzájárulást azoknak kell maguknak fizetniük, akiknek nincs bejelentett munkájuk. Ha 6 hónapig nem utalják el a havi összegeket, akkor érvénytelenítik a tajszámukat, a tartozást pedig a NAV hajtja be. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplálszentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több út építésénél, ezért az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el, eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék egyébként Ausztriából érkezett. Idén is keresik az év kerékpár útját, ehhez pedig tőlünk várják a nevezéseket május 10-éig. Ezt mondta rádiónknak Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztéseire és a biztonságos kerékpározásra is felhívja a figyelmet.
4: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges végig kerékpár úton haladnia, az a lényeg, hogy egyébként az útvonalnak legalább a fele valamilyen védett, más járművel nem járt útvonalon kell legyen.
3: Mesterséges intelligenciával készült Molière darabot mutatnak be a Versailles Kastély Színházában. A 3 felvonásos bohózaton 3 évig dolgoztak a Sorbonne Egyetem munkatársai. Molière művei alapján kérték meg a mesterséges intelligenciát, hogy írjon egy előadást, és hogy tervezzen hozzá díszletet és jelmezeket is. Természetesen rendezők, lektorok és más színházi szakemberek is segítették a munkát, a darabot pedig jövő héten láthatja a közönség. Napszemüveg és lengeruha, ezekre lesz szükségünk ma, ugyanis egész nap zavartalan napsütéses időre számíthatunk, eső nem várható, maximum a szél hűthet minket. 20-25 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 10-17 fok valószínű. Holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem lesznek, és 23-28 fokig melegszik majd a levegő. Kedden is hasonló időre számíthatunk, bár aznap több gomoly felhő lesz az égen, de egyelőre marad a száraz idő, szerdán jönnek majd a kisebb záporok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: A délelőtt utolsó órájára se fogyott el az erőm, ígérem. Hozom a legjobb zenéket továbbra is, méghozzá azért, hogy jól teljen a vasárnap délelőtt. Itt lesz ebben az órában velem, aki még nem volt. Például Dr. Dre a No Diggity-vel érkezik majd, az óra elsője pedig nem másé, mint a Coldplay csapatáé. Az Adventure of Lifetime-mal indulunk, rádiózzunk együtt.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Geszti Péter és Péterfi Bori közöse. Hát ezt a páros nem láttam jönni, de zseniális, hogy ketten összeálltak. Ez volt tőlük a Beléd szerettem, ez van, és ennek a dalnak azóta elkészült a folytatása. Hát az is zseniális. Jól kiegészítik egymást, az biztos. De ha valaki azt mondja, hogy Geszti Péter, akkor nem más jut eszünkbe, mint a Repülők, és a 90-es évek zseniálisan hozták meg egyébként azt, amíg már külföldön nagyon-nagyon ment, a Flip the Scriptnek, vagy a Heavy D and the Boysnak köszönhetően, és nem elfeledkezve arról az úriemberről, aki most hozza el ennek a világnak az egyik legnagyobb sikerét. Montel Jordanről van szó, és ez a This is How We Do It, most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Coolio és a See You Where You Get There. Szép napot mindenkinek, május 3 vasárnap, az Irmák és a Tímák a névnaposok, a születésnaposok között. Hosszú Katinkát és Hajós Andrist köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket, és ebből az órából van bizony még hátra, hozom a legjobb zenéket is, természetesen egészen délig. Egy rövid szünet, aztán Sean Paul-lal és a Get Busy-vel megyünk is majd tovább. Get
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Klassz FM a legjobb zenék, Nox és az Árvadal után elköszönök, ugyanis Bénimet Dia veszi át az irányítást egészen este 6-ig, hozza a legjobb zenéket, utána pedig természetesen vasárnap ide vagy oda, hosszú hétvége utolsó napja ide vagy oda, mixben fognak szólni a legjobb zenék, méghozzá a Nightship csapatának köszönhetően vasárnap Whiteboy mellett a felelős Németi, utánuk pedig majd Big Favi Tamás vár mindenkit évfélig. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy legközelebb jövő hét hétvégén ébredünk majd együtt a legjobb zenékkel. Utoljára Britney és Madonna közösét indítom, ez a Me Against the Music itt a Besten. Visszhal, jó étvágyat kívánok a vasárnapi ebédhez!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: A magyar írásbelivel kezdődnek holnap az érettségig. Őrizetbe vettek egy férfit a patkány méreggel szennyezett bébi ételek ügyében. Sok napsütés és 25 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Holnap kezdődik az érettségi időszaka. Holnap magyar nyelv és irodalomból, kedden matematikából, szerdán történelemből vizsgáznak a diákok. Ezeket követik az idegen nyelvek és a további tantárgyak. Az oktatási hivatal közlése szerint a következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren adnak számot a tudásukról közép vagy emelt szinten. Az írásbelik után az emelt szóbelikkel folytatódik a vizsgai időszak, ezek június 3-án, a középszintűek pedig június 15-én kezdődnek majd. Újabb országos razziára készülnek a rendőrök. Holnaptól a nehéz teherképkocsikat és az autóbuszokat ellenőrzik majd az utakon a nemzetközi roadpoll akció keretében. A vezetési és pihenőidők, valamint a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályok betartását vizsgálják majd az egyenruhások. A rendőrök legutóbb 2 héttel ezelőtt a gyorshajtókra vadásztak, akkor több mint 17 ezer sofőrt büntettek meg azért, mert a megengedetnél gyorsabban közlekedtek. Holnap lesz a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriára, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt a mai Ausztria területén. Ezt mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztényüldözések korában azért, mert kiállt a társai mellett, elfogták és kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
1: Őrizetbe vettek egy 39 éves férfit Ausztriában, akinek köze lehetett a patkánymérgel szennyezett hip bébi ételekhez. Még április közepén találták meg az első mérgezett bébi ételt, azóta pedig Csehországban és Szlovákiában is összesen 5 ilyenre bukkantak, ezért hazánkban is kivonták a termékeket a forgalomból. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Egyelőre nem változik az időjárás, ma is sok napsütésben bízhatunk, és esőre sehol nem kell számítani, csak a szél élénkülhet meg. 20-25 fok között alakul a csúcshőmérséklet, éjszaka pedig 10-17 fokig hűl a levegő. A jövő hét is napos idővel indul, holnap és kedden is sokat süt majd a nap, de kedden már több felhő lesz felettünk az égen, záporok viszont akkor még nem áztatnak minket, ráadásul tovább melegszik a levegő, holnap és kedden is 23-28 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét mindenkinek, délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután Belem Bénémet Diával, és remélem, hogy jól telik mindenkinek ez a vasárnap délután, és a Fight for This Love-val indítok, azonnal az egyik legsikeresebb dala az énekesnőnek, Shania Twainnak, ami egyébként 2009-ben jött ki, és nagyon nagy siker volt az Egyesült Királyságban.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Új e-mailes csalásra figyelmeztetnek a szakértők, amelyel magyarországi állampolgárok érzékeny adatait próbálják megszerezni a rossz indulatú felek. A bűnözők olyan e-maileket küldenek ki a Gmail fiókkal rendelkező felhasználóknak, amelyek első pillantásra hivatalosnak tűnnek, és amelyben azt állítják, hogy a címzetnek hamarosan lejár a tajkártyája. Az üzenetben arra is kitérnek a csalók, hogy emiatt nem lesz lehetséges a térítésmentes egészségügyi ellátás igénybevétele, a receptek kiváltása, a táppénz igénylése, valamint az európai egészségbiztosítási kártya igénylése. Azért különösen veszélyes a csalás, mert a Gmail spam szűrője még nem ismeri fel ezt az új csaló levelet, ezért jó eséllyel nem a spamek, hanem a beérkező levelek között landolnak. Gyanakvásra adhat okot azonban, hogy a tajkártyának a valóságban nincs lejárati dátuma, valamint hogy a levélben található hivatkozás nem egy .hu-ra, hanem .com-ra végződő oldalra irányít, annak ellenére, hogy a magyar közigazgatási szervek azonban mindig a .hu domain végződést használják. Az adathalász oldalon a gyanútlan felhasználók összeszemélyes adatát, valamint a tajszámát is elkérik, emellett egy minimális 578 forintos összeg megfizetésére is rá akarják venni. Az így megadott adatokkal a csalók hozzáférhetnek az áldozat bankfiókjához is, és hatalmas pénzügyi károkat okozhatnak. Úgyhogy figyeljünk erre oda, és közben is hallgassuk a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, útinfokkal folytatjuk. Az egyes főúton például Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben, távolabb a 17-es és a 18-as kilométernél csomópontot építenek, úgyhogy napközben jelzőrök irányítják a forgalmat. Aztán ugyancsak az egyes főúton, Ács településen és a térségében csatornáznak, a 94-es és a 95-ös kilométer között útszükület van érvényben, de alkalmanként a félútpályát is lezárhatják. A 2-es főúton pedig Gödbel területén a 24-es kilométernél a buszmegállót újítják fel, útszükület mellett dolgoznak, nagyon kell figyelni, a 4-es főúton és Vecsésbel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszükület van érvényben. Ami pedig a 10-es főutat illeti, több helyen is útszükületre kell számítani, építési munkák miatt Solymár térségében a 16-os és a 17-es kilométer között, valamint Pilisvörösváron a 18-as kilométernél. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy órához értünk, úgyhogy most meghallgatjuk a friss híreket, aztán jön hamarosan az Iron Mafia is. A bónuszjáték és a Deja Vu is velünk tart. Folytatjuk hamarosan az I Can't Stop-pal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Letarolta a májusi fagya gyümölcsösöket, az édesanyákat ünnepeljük ma. Nem változik az időjárás, a száraz napos időben 25 fokig melegszik a levegő. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Hatalmas pusztítást végzett a szőlőkben és a gyümölcsösökben a május elsejei fagy. Több helyen is mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt a gazdák szerint hiába védekeztek tüzeléssel és füstöléssel, a termés 100%-át elvitte a fagy. Nem csak a szőlőtőkék fagytak meg, a szilvát, medgyet, körtét, almát és barackot termesztő gazdák is hasonló károkról számoltak be. Az előzetes becslések szerint több ezer hektáron keletkezett kár. Az érintett gazdák május 31-ig jelenthetik be a fagykárokat, amelyek után kártérítést kaphatnak majd. Ma van anyák napja, ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel az édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya még az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, 1928-ban pedig már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. A segítségünket kéri a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A fészkelő erdei fülesbagoly állományát szeretnék felmérni, ezért azt kérik, hogy ezentúl mi is figyeljünk az éjszakai hangokra. A beérkező információk alapján ugyanis pontos képet kapnak a szakemberek a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről, tudtuk meg Orbán Zoltán szóvívőtől.
2: Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húvogó hangja, egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát itt könnyű felismerni.
1: Európában épül a világ leghosszabb vasúti alagútja. Az Alpokban a Brenner hágó alatt alakítják ki a 64 km hosszú vasúti folyosót, amely közvetlen és gyors összeköttetést teremt majd Ausztria és Olaszország között. A projekten 11 nemzet szakemberei dolgoznak, és a tervek szerint 2032-re készülnek el a munkálatokkal. Az alagút 10,5 milliárd euróból, vagyis nagyjából 4100 milliárd forintból valósul meg. Napszemüveg és lenge ruha, ezekre lesz szükségünk ma, ugyanis egész nap zavartalan napsütéses időre számíthatunk, eső nem várható, maximum a szél hűthet minket. 20-25 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 10-17 fok valószínű. Holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem lesznek, és 23-28 fokig melegszik majd a levegő. Kedden is hasonló időre számíthatunk, bár aznap több gomoly felhő lesz az égen, de egyelőre marad a száraz idő, szerdán jönnek majd a kisebb záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elhagytuk az egy órát, és hello mindenkinek, én Béné Mátia vagyok, ez még mindig a vasárnapi Best délután, és megyünk is tovább a 90-es meg a 2000-es évek legjobb zenéivel. Az I Can't Stop már itt is van, a 2000-es években nagyon népszerű volt egy Eurodance dal, amelyet a Deja Vu hozott el most nekünk, ezzel a diszkó slágerrel nosztalgiázunk.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék. Jönnek a melegebb napok, szóval érkezik a napozás időszaka is, azonban mennyire veszélyes ez az anyajegyre? Az anyajegyek kialakulása ugye az emberi bőr egyik legtermészetesebb jelensége, mégis sokszor bizonytalanságot, sőt, aggodalmat vált ki. A legtöbben már gyerekkorban találkozunk velük, később pedig újabbak jelenhetnek meg, ugye, vagy ha meglévők változhatnak. A melegebb hónapok közeletével, amikor egyre több időt töltünk a napon, különösen aktuálissá válik a kérdés, hogy vajon mennyire veszélyes a napozás az anyajegyekre nézve, és mikor kell fokozott figyelmet fordítani rájuk. Ugye a napozás a szervezet számára nélkülözhetetlen a D-vitamin szintéziséhez, javítja a hangulatot, és sokak számára a nyár egyik legnagyobb öröme. Ugyanakkor az UV-sugárzás az egyik legtöbb tényező, amely károsíthatja a bőr sejtjeit, és hosszú távon növelheti a bőrrák kialakulásának kockázatát. A túlzott napozás hatására egy anyajegy sötétedhet, nőhet, vagy megváltozhat a formája, ezek pedig olyan jelek, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. A szakértők szerint a napégés a legnagyobb ellenség, különösen gyermekkorban, mert a korai ismételt leégés jelentősen növeli a későbbi melanoma kockázatát. A bőrgyógyászok egyetértenek abban, hogy az anyajegyek elváltozásait komolyan kell venni. Ha egy anyajegy hirtelen növekedni kezd, megváltozik a színe, szabálytalanná válik a széle, viszketni vagy vérezni kezd, az mindenképpen figyelmeztető jel. Ezek a változások nem feltétlenül jelentenek rossz indulatú folyamatot, de mindenképpen indokolják a szakember felkeresését. A modern diagnosztikai eszközök, például a dermatoszkóp lehetővé teszik, hogy a bőrgyógyász nagy pontossággal megállapítsa, hogy szükséges-e eltávolítani az adott anyajegyet, vagy elegendő a rendszeres kontroll. A szakértők azt is hangsúlyozzák, hogy az anyajegyek önvizsgálata havonta egyszer ajánlott, különösen azok számára, akik sok anyajeggyel rendelkeznek, világos bőrűek, vagy a családban előfordult már bőrrák. Vigyázzunk magunkra a melegebb napokon is, én pedig addig is adom a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék útinfókkal folytatjuk. Az M7-esen például a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot, a Balaton felé haladókat az 50-es és az 59-es kilométer között a külső és a leálló sávra terelik. A főváros felé közlekedők a külső sávon és a szemközti oldal belső sávján haladhatnak. A terelésre sárga villogó fénysor hívja fel a figyelmet. Nagyon óvatosan kell közlekedni az M30-ason és a Tornyos-Németi határ felé vezető oldalon. Felső Zsolza térségében a 28-as és a 30-as kilométer között burkolatfelújítás miatt a külső sávot lezárták. Ott a 29-es kilométernél lévő Miskolc kelet Tornyos-Németi Sátoraljaújhely csomópontban a lehajtóágat megnyitották, de a felhajtóág továbbra is zárva van. A terelőutat sárga táblák jelzik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: Fogtam, figyelj, szép

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Elérkeztünk a 2 órához, ami annyit tesz, hogy most meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán hozom majd az Olivers from Earth és Roy közösét. Jön az utolsó dal, és Kelly Rowland is itt lesz pár perc múlva.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half-Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half-Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half-Price. Great brands.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtett.

0: a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es magyar nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartja.

0: tartalmazza.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: A Rózsadomb délkeleti lejtőjén álló Gülbaba türbéje Budapest egyik legkülönlegesebb műemléke, amely a török hódoltság korára emlékeztet. Északon az iszlám kultúrának ez a legtávolabb eső szent helye. Gülbaba alakját legendák kövezik, egyesek nemes lelkű dervisként, mások rózsáiról híres kereskedőként emlékeznek rá. A síremléket a 16. század közepén építették, és az évszázadok során számos átalakításon, majd nagyszabású felújításon esett át. A 2018-ban megújult emlékhely ma kulturális központként és kiállító térként is működik. A rózsakertek, sétányok és kilátóteraszok lenyűgöző panorámát kínálnak a Dunára és a Margit szigetre. A kiállítás bemutatja Gülbaba történetét, a dervisek világát és az oszmán-török korszak magyarországi emlékeit. A kert és a kiállítótér ingyenesen látogatható, és különösen tavasszal és nyáron érdemes felkeresni, amikor a rózsák teljes pompájukban virágoznak.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: A szájhelyzetre készülnek a gazdák. Előbb kezdődik a dinnye szezon. A Bódva völgyében megrendezik a 19. vitézlőt. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Komoly aszályhelyzet alakult ki országszerte. A tartós csapadék hiány már most érzékenyen érinti a mezőgazdaságot. A gazdák egyre nagyobb termés kieséstől tartanak. Az alacsony vízutánpótlás miatt több természetes vízünk szintje csökken. A Dunán Budapesten újra láthatóvá vált az ínségszikla, ami ritkán bukkan elő, és a Velencei tó, valamint a Balaton vízállása is elmarad az ilyenkor megszokottól. A száraz időjárás nem csak a földeken, hanem a tavaknál és a folyóknál is egyre látványosabb nyomot hagy. Akár hetekkel a megszokott időpont előtt megérkezhet idén a magyar-görög dinnye a boltokba. A fóliás termesztésnek köszönhetően már június közepén megjelenhetnek az első hazai dinnyék a piacokon és az üzletek polcain. A termelők szerint a szezon korábbi rajtját a kedvező körülmények segítik. A hazai görög dinnye termesztés egyik központja továbbra is Békésvár megye, ahol az országos mennyiség jelentős része terem. Magyarországon közel 4000 hektáron foglalkoznak dinnyével, mint egy másfél ezer termelővel, korszerű európai szintű technológiával. Nagyszabású razziát tartott a héten a budapesti rendőrség. A BRFK nyomozói közel 2000 körözési ügyet néztek át. Az akció eredményeként pedig több mint 60 keresett embert találtak meg. Összesen 62 körözött személy került rendőrkézre, vagy derült ki, hogy hol tartózkodik. Többen a börtönbüntetésük megkezdése előtt bujkáltak, másokat bűncselekmény vagy be nem fizetett bírság miatt kerestek. A rendőrség szerint az összehangolt fellépés célja, hogy minél több körözött személy mielőtt kézre kerítsenek. Háromnapos sport és kalandfesztivállá változik jövő hétvégén Szendrő. Május 8-a és 10-e között jön a 19. vitézlő, ahol a Bódva völgyben túrák, futás, bringa, OCR akadálypálya, kenuzás és családi programok várják a résztvevőket. A rendezvény csúcspontja szombaton lesz, amikor a vitézlő újra az olimpiai ötpróba egyik állomásaként többféle sportágban ad pontszerzési lehetőséget. Száraz idő lesz a folytatásban, csapadékra nem kell készülni, a részleteket azonnal mondom. Derült száraz időre számíthatunk. A legmagasabb hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. Holnap nagyrészt derült napos idő várható, a Dunántúlon is csak fátyol felhők lehetnek az égen, csapadék nem lesz. Délutánra 23-28 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Kedden nyugat felül egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyol felhős, napos maradhat az idő.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Megyünk tovább a legjobb zenékkel 2 óra után. Járunk egyébként néhány perccel, én Béni Meddia vagyok, és itt is van a Work Kelly Rowland egyik ismert slágere, ami arról szól, hogy keményen kell dolgozni a sikerért, és nem szabad feladni a céljainkat. Következik tehát Kelly Rowland és a Work.

Best FM, a legjobb zenék. A Better Off Alone-nal megyünk tovább a holland Helis DJ egyik legismertebb Eurodance slágerével, ami 1999-ben jelent meg. A dal a 90-es évek végének klub hangzását képviseli. Fülbemászó dallamával és könnyen megjegyezhető refrénjével a Better Off Alone világszerte nagy siker lett, és máig az egyik legismertebb dance klasszikus. Egy szakítás utáni függetlenségről szól, amikor valaki rájön, hogy egyedül jobban jár. Érdekesség, hogy a dal ikonikus dallamát rengetegszer feldolgozták, és mémekben is gyakran felhasználják. Ez már Helis DJ és a Better Off Alone itt a Best FM-en.

0: legjobb zenék, itt vagyok az útinfókkal. Az M4-esen például Monor térségében új terelést építettek ki, pihenőhelyet építenek, a Budapest elé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot zárták le. Aztán az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét északcsomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, ez okozza a torlódást, a Röszke felé vezető oldalon a le és felhajtóág sem használható. Az M6-oson pedig a 18-as kilométernél lévő Érdészak csomópont környezetét átépítik, ezért az M0-as felé vezető oldalon a le és felhajtóágat is lezárták, a 20-as kilométernél lévő Diósd Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat, a Pécs felé vezető oldalon a 18-as és a 22-es kilométer között, a Budapest felé vezető oldalon a 22-es és a 20-as kilométer között, mind a két oldalon a belső sávot zárták le. A forgalmat a külső sávra terelik. Óvatosan, arrafelé is jó utat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

legjobb zenék, pár perc, és jönnek a legfrissebb hírek, mindjárt 3 óra van, aztán érdemes maradni, hiszen a következő órát Gwen Stefani és Eve közösse indítja, ez lesz a Rich Girl, most pedig Geszti Péter és Wolf Kati duettje szól a legjobb zenék között. Így is jó vagy a Best FM-en.

0: kaput az arcodon, ránsz csak sors minta. Én szeretem a vonalaidat, hogy nem a hollywoodi vudu rajzolta. Brad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM.
2: 99.5 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en.
2: A Best FM-en.
3: Az édesanyákat ünnepeljük ma, holnap kezdődnek az érettségi vizsgák. Népszerű úti cél volt Budapest a hosszú hétvégén. Demeter Dia vagyok. Anyák napja van. A ringatás, az érintés, az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója. Már születéstől kezdve fontosak a mondókák. Az érintgető, ölbeli játékok, mondta rádiónknak Gró Ilona zenepedagógus, a ringató alapítója.
4: Művészet eszközeivel teremtünk kapcsolatot, amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk a kisgyerekkel, mindenek előtt érzelmileg hat a gyerekekre. Tehát az éneklő felnőtt, édesanya, édesapa, nagyszülő, ha ölbeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki, és érzelmileg hat rá, nagyon erősen, szorosan alakul ez a kapcsolat folyamatosan a játszó, éneklő, édesanya és a kisbaba.
3: A magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv írásbelikkel megkezdődnek holnap az érettségi vizsgák. A következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e között, a középszintű szóbelik június 15-e és július 1-e között lesznek. Budapest a legnépszerűbb úti cél ezen a hosszú hétvégén, legalábbis ez derült ki az egyik hazai szállás közvetítő portál adataiból. Ezek szerint a főváros után Eger és Balatonfüred következik, de a 10 legnépszerűbb város közé került Nyíregyháza, Gyula, Siófok, Szeged és Pécs is. A legtöbben két éjszakát töltenek egy-egy szállodában, és átlagosan 70 és 170 ezer forint közötti összegeket fizetnek. Kifejezetten rossz időjárást hozott az idei április a mezőgazdaságban. Csapadék alig hullott, emellett a gyakori sarkvidéki eredetű léghullámok súlyos fagykárokat okoztak, közölte a Hungaromet friss agrometeorológiai elemzésében. Azt írják, a felszín közeli talajréteg országszerte kritikusan száraz, az alföldön és a mezőföldön néhol 120 mm-nyi nedvesség hiányzik a földekből. A csapadék hiány az őszivetéseknél már termésveszteséget is okozhat. A nyári kapásnövények csírázásához és a keléséhez szintén szükség lenne esőre. Marad a tiszta, derült idő, holnap is szinte zavartalan napsütés vár ránk az ország nagy részén. Csak a Dunántúlon lehetnek kisebb fátyolfelhők az égen, csapadék sehol nem lesz. Többfelé lesz élénk, északnyugaton erős a délies irányú szél. A legmelegebb órákban 23-28 fokra készülhetünk majd, a reggeli minimumok 1 és 10 fok között alakulnak. Kedden már több lehet felettünk a felhő, záporokra inkább csak a Dunántúlon van esély.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Csodás hétvégét kívánok mindenkinek, elhagytuk a 3 órát is, folytatódik a vasárnapi Best délután, én Béni Meddia vagyok, és egy 2004-es szerzeményt hoztam el, méghozzá Stefani és Eve közössét, ami egy luxus életet álmodó lány történetét meséli el. Szól a Rich Girl itt a Best FM-en.
2: 99.5 Best

FM a legjobb zenék. A nyári zápor az egyik ismert dal Rúzsa Magdi repertoárjában, amely érzelmes lírai hangulatával nagyon sokunkat megérint. A dal témája a szerelem és az elmúlás érzéseit idézi egy nyári eső metaforáján keresztül. A nyári zápor inkább hangulatában erős, mint sem pörgős láger, ezért sokan személyesebb pillanatokban hallgatják. Érdekesség, hogy Rúzsa Magdi dalai gyakran mély érzelmeket közvetítenek, és ez a szám is jól mutatja a művészi oldalát. Szól már is a nyári zápor, itt a Best FM-en.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. Wishing to left you. Without a dope.

0: Best FM, a legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk. Az M3-ason például Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, így aztán a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Aztán a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között a külső és a leálló sávot zárták le, ott a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is érdemes figyelni, az M3-ason sáv elhúzással terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Kitartást arra felé is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 99.5 Best FM-en.
1: Most a legfrissebb hírekkel folytatjuk, hiszen itt a 4 óra, aztán hamarosan játszik a jetlag is. Ez lesz a Te meg én, és Mauro Picotto nagy slágere is felcsendül azonnal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Keresik az év kerékpár útját, korábban indulhat a dinnye szezon, súlyosbodik hazánkban az asszályhelyzet. Demeter Dia vagyok. Keresik az év kerékpár útját. A kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztéseire és a biztonságos kerékpározásra is felhívja a figyelmet. Hangsúlyozta Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
2: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges régi kerékpár úton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen. Az a lényeg, hogy egyébként az útvonal annak legalább a fele valamilyen védett, más járművel nem járt útvonalon kell legyen.
1: A nevezéseket az aktívkalandor.hu oldalon lehet leadni május 10-ig. Idén korábban kezdődhet a magyar-görög dinnye szezon. Az elmúlt évekhez képest akár 2-3 héttel hamarabb, június közepétől jelenhet meg a piacokon és üzletekben a fóliasátorban termesztett gyümölcs. Ezt közölte a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. Göcő Mátyás azt is hozzátette, hogy Magyarországon jelenleg csaknem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel. A hazai termés egyharmadát pedig Békés vármegyében termesztik. Súlyosbodik hazánkban az asszályhelyzet, ezért rövid és középtávú vízügyi cselekvési terv összeállítását kérte Magyar Péter Gajdos Lászlótól, a leendő élő környezetért felelős minisztertől.

0: Rendő kormányfő a közösségi oldalán ír arról, hogy a Tiszapárt programjában szereplő fejlesztések idén-nyáron még nem tudják éreztetni a hatásukat, viszont a száraz idő egyre nagyobb károkat okoz a mezőgazdaságban, ráadásul a folyók és tavak vízszintje is egyre alacsonyabb, ezért olyan azonnali tervre van szükség, amely már idén csökkentheti az asszály okozta károkat. Szemeket az égre, újabb meteorraj érkezik, a napokban éri el maximumát az Éta akvarirák. A héli üstökösből származó meteorraj szabad szemmel is megfigyelhető lesz, a legtöbb hullócsillagot május 6-án hajnalban láthatjuk. Marad a tiszta, derült idő, holnap is szinte zavartalan napsütés vár ránk az ország nagy részén. Csak a Dunántúlon lehetnek kisebb fátyolfelhők az égen, csapadék sehol nem lesz. Többfelé lesz élénk, északnyugaton erős a délies irányú szél. A legmelegebb órákban 23-28 fokra készülhetünk majd. A reggeli minimumok 1 és 10 fok között alakulnak. Kedden már több lehet felettünk a felhő, záporokra inkább csak a Dunántúlon van esély.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 4 óra múlt néhány perccel, ez még mindig a vasárnapi Best délután. Hello mindenkinek, én Béni Meddia vagyok, és ebben az órában is hozok isteni slágereket. Jön például Diaz és Menta közöse, a Méreg. Itt lesz Krisztina Aguilera is a Dirtyvel, most pedig az olasz DJ producer Mauro Picotto egyik legismertebb dalasztól. Ez a Komodo.
2: 99.5 Best.

Köszönöm a legjobb zenék. Sokan még mindig úgy gondolnak a kültéri konyhára, mint valami luxus villágba való extrára, ami csak hatalmas kertekben vagy grandiózus teraszokon működhet, pedig a valóság ennél jóval izgalmasabb. Egy jól átgondolt kültéri főző vagy vendégfogadó zóna szerintem kisebb kertekben, kompakt teraszokon, oldaludvarokban vagy akár szűkebb szabadtéri terekben is meglepően jól kialakítható. A valódi kérdés sokszor nem az, hogy mekkora kertünk van, hanem az, hogy mennyire tudatosan használjuk ki. Egy okosan szervezett kültéri konyha ugyanis nem csak az ingatlan élvezeti és használati értéket növelheti, hanem teljesen új szerepet adhat a kertünknek is. A szabadtéri térből valódi nyári élettér válhat. Nem kell óriási hely szerintem, elég egy jól szervezett főzőzóna. A kültéri konyha egyik legnagyobb tévhite, hogy csak komplett beépített rendszerekkel működik. Valójában már egy kisebb grill, kompakt munkapult és néhány jól elhelyezett tároló is elegendő lehet ahhoz, hogy a kertünk használhatóbbá váljon. Kis kertekben különösen fontos a logikus elrendezés, ugye, hogyha minden kéznél van, az élmény sokkal gördülékenyebb. A cél nem feltétlenül a teljes beltéri konyha kiköltöztetése, sokkal inkább egy olyan praktikus zóna kialakítása, ahol nem kell állandóan visszajárnunk a házba. Érdemes szerintem kialakítani, nagyon jól tudnak kinézni. Én pedig akár egy kültéri sütögetés, főzőcskézés mellé is játszom a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

0: FM legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk. Az M1-esen például a szélesítés munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható, Hegyeshalom irányába a külső és a leálló sáv használható, aki a Tatabánya centrum csomópontban hajt fel az M1-re Budapest irányába, az az 56-os kilométernél vagy a 34-es kilométernél kialakított átterelésnél át tud hajtani a szemközti oldalra, de mindenképp érdemes tudni, hogy ez esetben egészen az M0-ig ott kell autóznia, és sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat nem tudja használni. Az átterelt sávban 2 kilométerenként vészhelyzeti leálló öblöket alakítottak ki, melyeket műszaki vagy egyéb probléma esetén használhatnak az autósok. Aki Tatabánya óváros csomópontban hajt fel a pályára Budapest felé, az kizárólag a külső, saját oldali sávot veheti igénybe, amely az erős kamionforgalom miatt most is torlódik. Ebből a sávból viszont a csomópontok, a pihenőhelyek és a benzinkutak is elérhetők. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 99.5 Best FM-en.
1: Elérkeztünk az 5 órához, hogy is jönnek a legfrissebb hírek, aztán érkezik a Punani Masszív is.
2: Nem kérlek, légy enyém örökké, mégis hozzád szódalom.
1: Ez lesz az Élvezd, és az Outkast is velünk tart, érdemes maradni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu

0: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a HalfPrice-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A HalfPrice-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. HalfPrice. Great Brands.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
2: Holnap kezdődnek az érettségi vizsgák, korábban indul a dinnye szezon, felmérik a fészkelő füles bagolyállományt. Demeter Dia vagyok. A magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv írásbelikkel megkezdődnek holnap az érettségi vizsgák. A következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e között, a középszintű szóbelik június 15-e és július 1-e között lesznek. Idén korábban kezdődhet a magyar-görög dinnye szezon. Az elmúlt évekhez képest akár 2-3 héttel hamarabb, június közepétől jelenhet meg a piacokon és üzletekben a fóliasátorban termesztett gyümölcs. Ezt közölte a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. Göcő Mátyás azt is hozzátette, hogy Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel. A hazai termés 1/3-át pedig Békés vármegyében termesztik. Budapest a legnépszerűbb úti cél ezen a hosszú hétvégén, legalábbis ez derült ki az egyik hazai szállás közvetítő portál adataiból. Ezek szerint a főváros után Eger és Balatonfüred következik, de a 10 legnépszerűbb város közé került Nyíregyháza, Gyula, Siófok, Szeged és Pécs is. A legtöbben 2 éjszakát töltenek egy-egy szállodában, és átlagosan 70 és 170 ezer forint közötti összegeket fizetnek. A fészkelő erdei füles bagolyállományának felméréséhez kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A beérkező információk alapján pontos képet kapnak a szakemberek a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről, tudtuk meg Orbán Zoltán szóvívőtől.
3: Hogy lehet felmérni egy éjszaka láthatatlanul mozgó falra? Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húhogó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát itt könnyű felismerni. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos elterjedési pontérképe.
2: A felméréssel kapcsolatos tudnivalók az mme.hu weboldalon találhatók. Marad a tiszta, derült idő, holnap is szinte zavartalan napsütés vár ránk az ország nagy részén. Csak a Dunántúlon lehetnek kisebb fátyolfelhők az égen, csapadék sehol nem lesz. Többfelé lesz élénk, északnyugaton erős a délies irányú szél. A legmelegebb órákban 23-28 fokra készülhetünk majd. A reggeli minimumok 1 és 10 fok között alakulnak. Kedden már több lehet felettünk a felhő, záporokra inkább csak a Dunántúlon van esély.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Ezen a hétvégén sem unatkozunk, a 90-es meg a 2000-es évek legnagyobb kedvenceit hallgatjuk. 5 óra múlt néhány perccel. Hello mindenkinek, én Béni Meddia vagyok, és hamarosan szól a Punani Masszív dal, az Élvezd, na de előtte érkezik az amerikai Outkast egyik legnagyobb slágere, amit most 2003-ból indítok. Ez a Héja, itt a Besten.
4: 99

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bár.

világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus futonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagosz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Hogyan lehet tökéletes paradicsomunk? Én most utána néztem, a megfelelő tápanyag ellátás azért kulcsfontosságú, hogyha ültetünk, mert a paradicsom gyorsan kimeríti a talaj készleteit, és ha nem kap elegendő foszfort, káliumot és mikroelemeket, a termés apró marad, a növény pedig fogékonyabb lesz a betegségekre. A szerves anyagok lassan folyamatosan adják le a tápanyagokat, így a növény stabil, kiegyensúlyozott fejlődést mutat, ami végső soron bőségesebb termést eredményez. A második módszer, amelyet a tapasztalt kertészek szinte kivétel nélkül alkalmaznak, a rendszeres kacsolás, vagyis a hónai hajtások eltávolítása. A paradicsom ugyanis hajlamos arra, hogy minden irányba új hajtásokat növesszen, amelyek ugyan zöld tömeget adnak, de elvonják az energiát a termésképzéstől. A kacsolás lényege, hogy a főszár és az oldal hajtások találkozásánál megjelenő kis hajtásokat még fiatalon eltávolítjuk, így a növény energiája a virágok és a termések fejlődésére összpontosul. Ez a módszer azért különösen hatékony, mert a paradicsom így nem burjánzik el, jobban szellőzik, kevésbé fogékony a gombás betegségekre, és a termések nagyobbak, lédúsabbak lesznek. A kacsolás tehát nem csupán esztétikai kérdés, hanem a hozam maximalizálásának egyik legfontosabb eszköze, és nem utolsó sorban a harmadik, sokszor alábecsült tényező, a megfelelő öntözési technika, amely alapvetően meghatározza a paradicsom egészségét és terméshozamát. A profik szerint a paradicsom nem szereti a gyakori kis mennyiségű locsolást, mert ez sekély gyökérzet kialakulásához vezet. Ehelyett ritkábban, de bőségesen érdemes öntözni, hogy a víz mélyre jusson és a gyökerek lefelé növekedjenek. A mély gyökérzet stabilabb növényt eredményez, amely jobban ellenáll a hőségnek és a szárazságnak. Emellett fontos, hogy a levelekre ne kerüljön víz, mert az elősegíti a gombás betegségek kialakulását. Úgyhogy érdemes ezekre a kis apróságokra odafigyelni, hogy egy finom termésünk legyen. Én pedig addig is adom a legjobb zenéket itt a Besten.

0: FM, a legjobb zenék útinfokkal jelentkezem. Az M0-áson például a keleti szektorában, nagy tartsa elkerülő szakaszán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon üzemeltetési munkák kezdődtek. Az 58-as és az 59-es kilométer között a külső sávot zárták le. Aztán az M1-esen továbbra is tartanak a felújítási munkálatok, a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóút csomópontja között átépítették a terelést, a 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most is irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessen mindenki óvatosan, és vegyük figyelembe a sebességet korlátozó táblákat is. A 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópont Budapest felé felhajtóágát pedig lezárták. A főváros irányába a 43-as kilométernél az Óbarok pihenőhelyen a kollektorágat és az OMV kutat is lezárták. Az 54-es kilométernél lévő Harkályos pihenőhelyet pedig a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

legjobb zenék véget ért már a Best délután. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál. Most búcsúzom, hiszen mindjárt 6 óra jönnek a hírek, aztán kezdődik a Night Shift, úgyhogy maradj, én pedig búcsúzom. Szép estét!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! alza.hu
0: A Best FM-en minden pillanat.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Margit-sziget középső részén található kis állatkert egy kellemes, díjmentes program lehetőség minden korosztály számára. A közel 5200 négyzetméteres területen elsősorban Magyarországon is őshonos állatfajokkal találkozhatunk. A kert az 1950-es évek óta fogadja a látogatókat, jelenlegi formáját pedig a 2002-es felújítás során nyerte el. A gyakran vadas kertként emlegetett területen dánvadak, szarvasfélék és mezénynyulak is élnek, amelyek a sziget egykori természetközeli hangulatát idézik meg. A kisállatkert másik részén vízi madarak és hazai madárfajok figyelhetők meg. Külön kifutókban olyan sérült ragadozó madarak élnek, amelyek gondozói segítséggel találtak új otthonra. Ezek az állatok már nem térhetnek vissza a természetbe, de itt biztonságban élnek. A kertet kívülről azért minden napján körbe lehet járni. A belső sétányok meghatározott nyitvatartási időben látogathatók. Ideális választás egy nyugodt, természetközeli sétához.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: A Gellért-hegy Budapest egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága, amely a Duna fölé magasodva kínál lenyűgöző panorámát a városra. A hegy lábánál a Gellért téren található a híres Gellért szálló és a Gellért fürdő, közvetlenül a Szabadsághíd mellett, míg a hegy oldalában a különleges hangulatú Gellért-hegyi barlang is felfedezhető. A csúcsra felérve a Citadella és a Szabadság szobor várja a látogatókat. Utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország második világháborús felszabadításának. A Citadella a 19. század közepén a szabadságharc leverése után épült, és ma is az egyik legjobb kilátópont Budapesten, ahonnan a Duna mindkét partja és a budai vár is jól látható. A hegy könnyen megközelíthető, akár egy kellemes séta keretében a Szabadsághíd felől, így ideális program azoknak, akik egy kis mozgással egybekötve szeretnék felfedezni a város

0: apukákat és a nagymamákat. Az anyák napja gyökerei egészen az ókorig nyúlnak vissza, a mai formáját azonban modern amerikai és európai kezdeményezések alakították ki. Magyarországon először 1925-ben rendezett anyák napi ünnepséget, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt néhány évvel később pedig hivatalos iskolai eseményé vált. Ez a nap ma is a szeretet, a tisztelet és a köszönet egyik legszebb ünnepe. Veszélyben vannak a gyógyítók a frontvonalban, az orvosok határok nélkül szerint továbbra is rendszeres célpontjai a háborúknak a kórházak, mentők és egészségügyi dolgozók, hiába született erről 10 éve, ENSZ határozat. A segélyszervezet szerint mára szinte mindennapossá váltak az ilyen támadások, az elmúlt 10 évben saját 21 munkatársukat is elveszítették. A WHO adatai alapján csak tavaly több mint 1300 egészségügyi létesítményt ért támadás világszerte, közel 2000 halálos áldozattal. Fokozódhat a feszültség Washington és Brüsszel között. Donald Trump bejelentése szerint az Egyesült Államok a jövő héttől 25%-os extra vámot vett neki az Európából importált személyautókra és teherjárművekre. Az amerikai elnök azzal indokolta a lépést, hogy szerinte az Európai Unió nem teljesítette a korábbi kereskedelmi vállalásait. Trump szerint az európai gyártók úgy kerülhetik el a súlyos plusz terheket, ha termelésük egy részét Amerikába viszik és ott hoznak létre új üzemeket. A döntés újabb komoly kereskedelmi konfliktust eredményezhet. Véget ért a bakui Európa Kupa Pignicki Fanni számára. A magyar klasszis a Cross Bakura első körében búcsúzott, miután labdával egy rontás miatt pótszerhez kellett nyúlnia, így nem jutott tovább orosz ellenfelével szemben. Az MTK Budapest ritmikus gimnasztikázója ugyanakkor az összetett 11. helyén zárt, mind a 4-szerrel 26 pont feletti teljesítményt nyújtva. Gellen Noémi edző szerint a magyarokban ennél több volt, több hiba is visszavetette őket, ezért a következő hetekben a stabilitás javítása kerül fókuszba. Száraz, túlnyomóan derült idő várható, a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban általában 3 és 9 fok között alakul, ennél hidegebb helyenként a Dunától keletre lehet, a szeles észak-dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható. Holnap napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő, a szelesebb észak-nyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Az elmúlt napok, hetek időjárása annyira hektikus volt, hogy én nem is mertem bízni abban, hogy ilyen hamar rá tudunk csúszni arra az állapotra, amiben a legjobban szeretjük hallgatni a vasárnap esti Chill Lounge és Deep House 120 percet, a kertbenő csörgős, koktélszürcsölős, naplementét nézegetős. 6-tól 7-ig én a White Boy, 7-től DJ Németi a lemezjátszók mögött, én túl a Night Shift.
2: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak, a lemezjátszóknál. Fine.

Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift. All these things that we took for granted.

0: legjobb mixek minden este.
1: A Mixcloudon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Nightshift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá, szóval ott tessék keresgetni Nightshift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon keresztül is üzenhettek nekünk.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: A nyár az úgyis a szabadtéri bulik időszaka, és tudom, hogy most még csak május van, de az idő az abszolút nyári. Úgyhogy próbáljátok meg a következő 60 percet, és ennek megfelelően valahol egy koktéllal a kézben eltölteni. Vagy egy szórakozó helyen, egy bárban, vagy otthon a kertben. Ez most lényegtelen. Ami fontos, hogy senki sehova, mert még egy órán keresztül Chill, Lounge és Deep House itt a Besten. A Night Shift második órájában is csak már vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel a lemezjátszók mögött. Pár perc, és innen folytatjuk.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Az országgyűlés alakuló ülésén iktatják be az új kormányfőt. Európában épül a világ leghosszabb alagútja. Bajnokokat avattak a tornászoknál. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Már szombaton miniszterelnök lesz Magyar Péter. Rendhagyó módon az országgyűlés alakuló ülésén választják meg a kormányfőt. Aznap teszik le esküjüket az országgyűlési képviselők, megalakulnak a frakciók, a parlamenti bizottságok, megválasztják az országgyűlés új elnökét, alelnökeit és jegyzőit is. Magyar Péter délután 3-kor mond beszédet, majd 4 órától a Kossuth téren díszszemlét tartanak, ünnepélyes zászló felvonással, végül bulival zárják a napot. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több út építésénél. Ezért az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett. Európában épül a világ leghosszabb vasúti alagútja. Az Alpokban a Brennerhágó alatt alakítják ki a 64 km hosszú vasúti folyosót, amely közvetlen és gyors összeköttetést teremt Ausztria és Olaszország között. A projekten 11 nemzet szakemberei dolgoznak, és a tervek szerint 2032-ben készülnek el a munkálatokkal. Az alagút 10,5 milliárd euróból, vagyis nagyjából 4100 milliárd forintból valósul meg. Kovács Zsófia aranyéremmel tért vissza a hazai elitbe. A háromszoros Európa-bajnok felemás korláton megnyerte a szerenkénti országos bajnokságot a fővárosban. A dunaújvárosi tornász szerint lelkileg sokat jelent számára a siker, de hangsúlyozta, a nemzetközi mezőny előtt még komoly munka vár rá. A nőknél Mayer Gréta volt a hétvége másik nagy nyertese, ugrásban és gerendán is bajnok lett. A férfiaknál Mészáros Krisztófer korláton és nyújtón sem talált legyőzőre. A klasszis tornász úgy értékelt, 10 gyakorlatból 9-et hibátlanul teljesített. Csak helyenként élénkül meg a szél, száraz, túlnyomóan derült időre készülhetünk. A részleteket azonnal mondom. Száraz, túlnyomóan derült idő várható. A szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban általában 3 és 9 fok között alakul. Ennél hidegebb helyenként a Dunától keletre lehet. A szeles észak-dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható. Holnap napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szelesebb észak-nyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

0: a legjobb zenék.
1: Nyilván mindig adás után jut eszembe aztán 1000 kérdés, és akkor mindig föl kell írnom, hogy majd el ne felejtsem tőled megkérdezni, hogy most nem fogom majd elfelejteni megkérdezni. De persze azért a zenéjé lesz a főszerep a következő 60 percben is. Tehát túl beszélni nem fogjuk ezt az órát. De Challenge és Deep House még egy órán keresztül, hiszen továbbra is vasárnapon, úgyhogy továbbra is DJ Németi az, aki elfoglalja a lemezjátszókat és a keverőt. Jó, hogy a
2: Sziasztok!

0: Zenék mixben.
1: Hát és nem tudom, hogy könnyek nélkül tudsz-e már beszélni az Egoistról, vagy
2: most már tudom.
1: Most már tudsz, jó van akkor. Na, az jutott eszembe, hogy most már hetek óta, hogy itt mindig mondod, hogy akkor ide szerveztek bulit, oda szedtek, kvázi így mentek körbe. Igen. Majd, hogy nem kétszer úgy kis túlzásra, kétszer ugyanazon a helyen nem zenéltek, de nyilván de.
2: Igen.
1: És most tudom, hogy ez most egy első egy ilyen nagyon általános hülye kérdésnek hangzik. Melyik volt a melósabb? Amikor volt az Egoist fixen, de tudtad, hogy ott mi van, azt ott meg kellett tölteni hétről hétre, és a többi, vagy ezzel van a több macera szervezés, ügyileg engedélyekkel.
2: Szerintem mind a kettőnek megvan a maga nehézsége. Ugye, amikor van egy fix klubor, ott ugye azzal kellett ugye folyamatosan foglalkozni, és a munka volt vele, hogy telerakni programok, ne legyen unalmas, ne unják meg, ugye ebben felgyorsult világban mindig újat mutatni.
1: De igen.
2: Egyre nehezebb volt. És szerintem ez is az egyik oka, hogy ugye a kluboknak úgy kezd vége lenni, és persze azért vannak még, hál' Istennek, de ugye nagyon sok klub bezárt az elmúlt 1-2-3 évben. És ugye jött ez az új trend, hogy ilyen különböző érdekes, exkluzív helyszíneken, éttermek, szállodák, különleges természeti helyszíneken rendezvények. És ez úgy érdekesebb mindenki számára, hogy én ezt tapasztalom, hogy mi mindig próbáltunk azért értéket közvetíteni, trendeket közvetíteni, egy kicsit előre mutatni, és ugye azért is mentünk mindig tanulmányútra, ugye tudod, beszélgettük itt korábbi adásokban Ibizára is, és hál' Istennek úgy most megint mindig van egy kis káosz, mindig van egy kis összekavarodás, és most van megint mibe úgy kapaszkodni, van mire alapozni, van mit csinálni, mert úgy ezek a trendek úgy nyilván segítenek,
1: persze.
2: És ezek közel állnak hozzánk, akikkel csináljuk, úgyhogy örömmel csináljuk. Tudod, az a régi meló, az már kicsit befásult, mindig ugyanaz a helyszín, ott már alapból az emberi természet olyan, hogy úgy megszokod, eltelsz vele, és akkor nehéz mindig megugrani a szinteket.
1: Tehát akkor gyakorlatilag ez a változatosság, amire szükség volt, ezt most tudjátok ezzel hozni, hogy új helyszínek, esetleg, hogy délelőtt, délután, kora reggel kezdett el, picit, igen, variáltok vele.
2: Igen, tehát vannak olyan felnőtt rendezvények, tehát inkább felnőttebb közönös, idősebb, hát most ki milyen idős, vagy mennyire gondolja magát, de vannak olyan rendezvényünk is, ahol ugye esti rendezvény, de nem az éjszakában nyúló, hanem inkább kezdődik este, és akkor mit tudom, 2-kor vége, és akkor még időben mindenki haza tud menni, emberidőben lefeküdni, és akkor másnak még tud bármit csinálni.
1: Ami nem jó, halka megjegyzem, hogy angol száz országokban ez már évtizedek óta itt van.
2: Igen, ezt kitalálták, és jó működik náluk. Hál' Istennek ide is úgy kicsit behullámzott, begyűrözött. Úgyhogy szerintem ez a kettőség, de ez érdekesebb, ez ilyen nagyobb benne a kihívás.
1: Zsizsgés. Nagyon nagy zsizsgés benne. Jó, igen. Na mi viszont hát nem fogunk változtatni, csak szólok, jó? Tehát Csillárzs és Deep House ugyanígy minden vasárnap 6-tól 8-ig, 7-től pedig DJ Németével a lemezjátszók mögött itt a Besten.

0: FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Múlt héten beszéltünk, ugye, a még nem elmondható külföldi sztár fellépőről, akit terveztek. Mondjuk egy Purple Disco Machine, arra rá se kérdeztek? Vagy
2: pont ahogy most így ugye itt járunk ennél a zenénél, pont eszembe jutott, hogy akár lehet ő is az egyik viszonylag.
1: Kértetek tőle be egyébként a
2: ajánlatot? De most, ahogy mondod, ahogy végzünk, be is kérem. Csak úgy kíváncsiság véget érted. Nagyon szívesen. Kapsz egy backstage ügyet. Mit szólsz?
1: Hát, ez a minimum. Ez a minimum, és van rengeteg lemez, amit szeretnék vele aláíratni. Egyébként ugye mondtad, hogy a Covid után ugye ott hirtelen, hogy megint meg lehetett indulni a lemezdalosoknak, hogy kilőttek a felléti díjak.
2: De nagyon.
1: Ez most egy picit konszolidálódott, vagy most is az van, hogy mint tehát a piac diktált, tehát akire kifizetik azt az összeget, akkor...
2: Persze. Sőt, ahogy tudod, ahogy egyre erősödik az imidzsik, egyre népszerű, egyre népszerűbbek lesznek, még azok is emelkedtek. Hát nyilván, ahogy a piac diktálja.
1: Persze. Igen, csak hogy igen, mondtad, hogy ott van olyan extrém, és már, hogy is mondjam, csak irreálisan nagy árugrás volt hirtelen, persze, még a nem állistásoknál is, hogy...
2: Persze.
1: Hogy az tartalmatlan volt.
2: Picit az megfigyelhető volt egyébként a hazai piacon is, tehát a hazai fellépők is ugye mindenki emelt, mert aztán ugye ott volt egy nagy kettőség, hogy meg egy nagy ellentmondás, ugye emelt mindenki, de utána bejött az a nagy infláció, és akkor ugye nem volt annyira pénz ezeket a nagy fellépőket kifizetni. Akkor ugye jöttek ezek a városi rendezvények, falunapok, amik ugye ott nem piaci alapon működnek, ugye még jobban sófolták fölfelé az árakat, úgyhogy hát érdekes, kívásokkal teli szakma miénk.
1: Egyszer már csak beáll minden egy egészséges közép arányba vagy közép.

0: nélkül.
1: Ha tényleg most, tehát itt ma hosszú hétvégének a végéhez értünk. Megnyomtátok ezt a hétvégét? Volt péntek szombaton?
2: Igen, hát ugye most már a jó idő itt van, teraszok, szabadtéri rendezvények, ez már így.
1: Jó van, hát ez remélhetőleg marad is velünk a jövő hétre is.
2: Meg a jó idő is.
1: Meg remélhetőleg DJ Németi jön vissza majd a jövő héten is. Maradod már nem kell. Nem. Ennyi volt mára, de köszönöm. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Jövő vasárnap.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Itthon hamarabb kezdődik a dinnye szezon. Jön a vitézlő, szabadidő sportdömping a Bódva völgyben. Száraz idő lesz a folytatásban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Akár hetekkel a megszokott időpont előtt megérkezhet idén a magyar-görög dinnye a boltokba. A fóliás termesztésnek köszönhetően már június közepén megjelenhetnek az első hazai dinnyék, a piacokon és az üzletek polcain. A termelők szerint a szezon korábbi rajtját a kedvező körülmények segítik. A hazai görög dinnye termesztés egyik központja továbbra is Békés vármegye, ahol az országos mennyiség jelentős része terem. Magyarországon közel 4000 hektáron foglalkoznak dinnyével, mint egy másfél ezer termelővel, korszerű európai szintű technológiával. Nagyszabású razziát tartott a héten a budapesti rendőrség. A BRFK nyomozói közel 2000 körözési ügyet néztek át. Az akció eredményeként pedig több mint 60 keresett embert találtak meg. Összesen 62 körözött személy került rendőrkézre, vagy derült ki, hogy hol tartózkodik. Többen a börtönbüntetésük megkezdése előtt bujkáltak, másokat bűncselekmény vagy be nem fizetett bírság miatt kerestek. A fészkelő erdei Fülesbagoly állományának felméréséhez kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A beérkező információk alapján pontos képet kapnak a szakemberek a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről. Tudtuk meg Orbán Zoltán szóvivőtől.
2: Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húgó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát itt könnyű felismerni. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos elterjedési pontérképe.
1: Háromnapos sport- és kalandfesztivállá változik jövő hétvégén Szendrő. Május 8-a és 10-e között jön a 19. vitézlő, ahol a Bódva völgyben túrák, futás, bringa, OCR akadálypálya, kenuzás és családi programok várják a résztvevőket. A rendezvény csúcspontja szombaton lesz, amikor a vitézlő újra az olimpiai ötpróba egyik állomásaként többféle sportágban ad pontszerzési lehetőséget. Száraz, túlnyomóan derült idő várható. A szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban általában 3 és 9 fok között alakul. Ennél hidegebb helyenként a Dunától keletre lehet. A szeles észak-dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható. Holnap napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szelesebb észak-nyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki élvezte a háromnapos hétvégét, remélem mindenki kipihente magát, és remélem felkészültünk a hétfőre. Ehhez én pedig hozom a legjobb zenéket, most például Jennifer Lopez kezd, ez a Get Right.

0: világ ellen.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most a Sucker DJ a Dimples D-től. Egy különleges dal, amit a játékos hangulat és a fülbemászó minta jellemez, amely a Sugar Hill Gang klasszikusából merít. A szám egyszerre hozza a korai hip-hop lazaságát és a dance floor energiáját. Könnyed és szórakoztató, ami miatt ez a dal még máig felcsendő bulikban. Úgyhogy egyértelmű, hogy itt nálunk a Best FM-en is.

Fest FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy nagyon kemény dal jön, pontosabban azért, mert hogy nagyon kemény a mondani valója. Maga az énekes James Morrison mondta azt a dalról, hogy egy olyan kapcsolatról szól, ahol az énekes nem tudja, szereti a másikat, de hálás azért, amit tőle kap. Hú, még a hideg is kirázott, az egyszer biztos. Na mindegy, jön most a You Give Me Something.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most egy hatalmas nemzetközi siker. Vezette a slágerlistákat Németországban, Ausztriában, emellett bekerült a legjobb öt közé Franciaországban, Olaszországban és Svájcban is. Bár a szöveg nagy része angolul van, de a dal azért tartalmaz egy francia nyelvű verszakot is. Ez a French Affair, és jön tőlük a My Heart Goes Boom.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most egy igazi felpörgető dal, így kevéssel 9 óra előtt, és a címe, hát sajnos nem vasárnap, hanem szombat este, ez a Wakefield és a Saturday Night.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A tűzoltókat ünnepeljük holnap, kezdődnek az érettségi vizsgák, derült időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Hétfőn magyar nyelv és irodalomból, kedden matematikából, szerdán történelemből vizsgáznak a diákok. Ezeket követik az idegen nyelvek és a további tantárgyak. Az oktatási hivatal közlése szerint a következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról, közép vagy emelt szinten. Az írásbelik után az emelt szintű szóbelikkel folytatódik a vizsgaidőszak. Ezek június 3-án, a középszintűek pedig június 15-én kezdődnek. Sokan nem fizetik a TB-t. Az elmúlt 5 évben több mint 780 ezer tajszámot szüntetett meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a tartozás miatt. Idén pedig több mint 348 ezer embernek volt legalább fél éves hátraléka. A TB-t, vagyis az egészségügyi hozzájárulást azoknak kell maguknak fizetniük, akiknek nincs bejelentett munkájuk. Ha 6 hónapig nem utalják el a havi összeget, akkor érvénytelenítik a tajszámukat, a tartozást pedig a NAV hajtja be. Holnap lesz a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriánra, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt a mai Ausztria területén. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztényüldözések korában, azért mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304. május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás.
1: Újabb kivégzés Iránban. A hatóságok egy olyan férfit végeztek ki, akit a 2022-es országos tüntetések idején egy biztonsági őr megöléséért ítéltek el. A hivatalos közlés szerint beismertetettét, emberi jogi szervezetek viszont azt állítják, vallomását kínzással kényszerítették ki. A tiltakozás hullám Mahsa Amini halála után robbant ki, akinek őrizetbe vétele és halála világszerte felháborodást váltott ki. Száraz, túlnyomóan derült idő várható. A szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban általában 3 és 9 fok között alakul. Ennél hidegebb helyenként a Dunától keletre lehet. A szeles észak-dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható. Holnap napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szelesebb észak-nyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok. A Biki, remélem mindenki jól van, remélem mindenki felkészült már a hétfőre. Ha nem, akkor én most segítek a legjobb zenékkel. Érkezik most egy igazi, ikonikus csapat, ami nem más, mint a Simply Red, tőlük pedig a Sunrise.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevés dalról lehet azt elmondani, hogy kiadták egyszerre az egész világnak, na meg utána csak Amerikának, mert hogy Amerikában mindenki azt gondolja, hogy az egész világ Amerika, ezért nagyjából kicsit változtatni kellett rajta. Például más szöveggel és címmel adták ki, mert ott a Whenever You're Near Me című sláger volt ez, amit mi itt Magyarországon meg Európában Ace of Base és a Life is a Flower-ként ismerünk, úgyhogy én már indítom is, mert hát minek húzzuk az időt.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, míg az eredeti Genesis dal egy sötét politikai szatíra volt, addig az Alcazar változata egy szintiszta, energikus korai 2000-es évekbeli diszkó himnusz lett. Nagy valószínűséggel ezért szeretik jobban a feldolgozást, mint az eredetit. Ja, hogy miről van szó? Hát a This is the World We Live in című slágerről, ami most

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most egy nagyon mély, egy nagyon komoly dal érkezik, ami az önelfogadásról szól, arról, hogyha belenézünk a tükörbe, akkor ne húzzuk be a hasunkat, ne szívjuk be a levegőt, és a többi, és a többi, és a többi, ne akarjunk persze változtatni az arcunkon, és még sorolhatnám, tehát arról, hogy mi úgy vagyunk szépek, ahogy vagyunk, mert attól szép az ember, hogyha van rajta valami különleges, valami eredeti, nem pedig az, hogyha ilyen egyenarcokat gyártatunk magunknak. Ez Christina Aguilera és a Beautiful, higgyük már el végre, hogy úgy vagyunk jók, úgy vagyunk szépek, ahogy vagyunk. És pont.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy olyan dal, ami tökéletes példája annak, hogyan találkozik az underground elektronika a mainstream poppal. Nincs mit tenni, anno ez úgy 99 környékén kicsit felforgatta a zenei világot, annyira új volt, annyira ismeretlen volt, hogy egyszerűen imádták az emberek. Molokó érkezik, és a Sing It Back!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már most aszály van. Hamarosan kiderül, hogy melyek az ország legjobb kerékpárútjai. A dinnye szezon hamarabb kezdődik itthon. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Komoly aszályhelyzet alakult ki országszerte. A tartós csapadék hiány már most érzékenyen érinti a mezőgazdaságot. A gazdák egyre nagyobb termés kieséstől tartanak. Az alacsony vízutánpótlás miatt több természetes vízünk szintje csökken. A Dunán Budapesten újra láthatóvá vált az Ínség-szikla, ami ritkán bukkan elő, és a Velencei tó, valamint a Balaton vízállása is elmarad az ilyenkor megszokottól. Keresik az év kerékpárútját. A kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztés és a biztonságos kerékpározásra is felhívja a figyelmet, hangsúlyozta Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
2: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges régi kerékpárúton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen.
1: A nevezéseket az aktívkalandor.hu oldalon lehet leadni május 10-éig. Sokan nem fizetik a TB-t. Az elmúlt 5 évben több mint 780 ezer tajszámot szüntetett meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a tartozás miatt. Idén pedig több mint 348 ezer embernek volt legalább fél éves hátraléka. A TB-t, vagyis az egészségügyi hozzájárulást azoknak kell maguknak fizetniük, akiknek nincs bejelentett munkájuk. Ha 6 hónapig nem utalják el a havi összeget, akkor érvénytelenítik a tajszámukat, a tartozást pedig a NAV hajtja be. Akár hetekkel a megszokott időpont előtt megérkezhet idén a magyar görög dinnye a boltokba. A fóliás termesztésnek köszönhetően már június közepén megjelenhetnek az első hazai dinnyék a piacokon és az üzletek polcain. A termelők szerint a szezon korábbi rajtját a kedvező körülmények segítik. A hazai görög dinnye termesztés egyik központja továbbra is Békésvár megye, ahol az országos mennyiség jelentős része terem. Magyarországon közel 4000 hektáron foglalkoznak dinnyével, mint egy másfél ezer termelővel, korszerű európai szintű technológiával. Száraz, túlnyomóan derült idő várható. A szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban általában 3 és 9 fok között alakul. Ennél hidegebb helyenként a Dunától keletre lehet. A szeles észak-dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható. Holnap napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. Délután a 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szelesebb észak-nyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Este 10 után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. 2 óra mögöttünk, 2 óra előttünk, telepakolva jobbnál jobb zenékkel, úgyhogy egyetlen egy dolog biztos, unatkozni nem fogunk. Úgyhogy már indítom is a sort, jön a The Rasmus, ez az In The Shadows.
3: Ez a Night Shift.

0: legjobb zenék.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki, és hát most jön az a rész, amikor segítő jobbot nyújtok azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Vágjunk is bele, holnap május 4-én Mónika és Flórián névnapja van, viszont a kibővített naptárak szerint fel lehet még köszönteni az Amáliákat, az Antóniákat, a Bulcsúkat, a Florinákat, a Flórisokat, a Flórákat, a Lászlókat és a biztonság kedvéért a Szilvánuszokat. Úgyhogy, ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, akkor ne habozz. Holnap reggel az legyen az első dolgod, miután persze megittad a kávédat, hogy ragad meg a telefonod, és írd nekik egy köszöntő üzenetet, vagy éppen hívd fel őket. Ennyi. Most pedig küldjük nekik ezt a dalt, ami nem más, mint Robbie Williams és a She's the One.

Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és jön most az a hölgyemény, akit beválasztottak minden idők legbefolyásosabb énekesnői közé, aminek ő nagyon is örül, viszont ennek ellenére megmondta, hogy egy jó ideig nem akar zenével foglalkozni, mert nagyon jól el van a divat cégével. Szerintem már nagyon sokan tudják, hogy kiről van szó, viszont hogyha nem, akkor segítek, ő Rihanna, tőle pedig érkezik a Panda Replay.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most nálunk a Westlife és az Uptown Girl, az egyik legsikeresebb felvétele a csapatnak, amely eredetileg Billy Joel 83-as slágerének a feldolgozása. Azt még azonban nagyon érdekes tudni róluk, hogy a dal azonnal a brit és az ír slágerlisták élére került, és ez volt az együttes 8., még egyszer mondom, 8. number one slágere az Egyesült Királyságban, és ez a Westlife mindenkori legsikeresebb kislemeze a hivatalos brit listák adatai alapján. Ez még egy nyelvtörőnek is jó volt. Na kérem szépen, jön az Uptown Girl!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy elképesztő dal jön most így kevéssel 11 óra előtt, és ezzel nagyon, de nagyon magasra tesszük a mércét, hiszen jön a Cardigans és Tom Jones, tőlük pedig a Burning Down the House. Ez egy olyan dal, amit egyszerűen nem kell magyarázni, el kell indítani, és nagyon durva hangerőn hallgatni.

0: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és akkor lássuk, hogy mit tartogat számunkra a hétfő, na meg úgy az egész hét időjárása. Reggel 10 fokra ébredünk, napközben 26 lesz, a szél úgy néz ki, hogy elcsitul, viszont a biztonság kedvéért gyengén felhős lesz az égbolt. Úgy néz ki, hogy ez így váltakozik, amikor van szél, akkor gyönyörű szép napsütésünk van, amikor meg nincs szél, akkor meg felhős az idő. Ez van, viszont van egy jó hírem, hogy nagyjából 20 fok fölött lesz minden egyes nap az időjárás, de azért egy kis eső is várható a hétre, de nem akarok spoilerezni, majd úgyis meglátjuk. Most viszont a spoiler, hogy jön nálunk a US 3 és a Cantaloupe, úgyhogy én hátradőlök és nyomok egy play gombot.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, azt tudom mondani, és mindenkinek azt tudom ajánlani, hogyha valamilyen szinten megfog minket egy dal, na meg annak a szövege, akkor annak járjunk utána, hogy miről is van szó jelenleg. Mert én például imádom a Bastille-t és a Pompeit, most például az jön majd nem sokára, és a dal szövege metaforikus módon dolgozza fel a vulkánkitörés által elpusztított város tragédiáját, egyfajta párbeszédként két megkövült alak között, akik a mozdulatlanságról és az élet elmúlásáról elmélkednek. Azért, és ezért jó, hogy metafora, mert hogy ezt így rá lehet vetíteni az élet minden egyes periódusára is, például amikor azt hiszük, egy kicsit megrekedtünk, vagy valami hasonló. Úgyhogy tényleg menjetek utána, hogyha valami így nagyon megfog titeket. Most pedig nálunk jön a Pompei, úgyhogy tessék hallgatni a legjobb zenéket, és pont vagy felkiáltójám, ahogy tetszik.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és szeretném felhívni a figyelmet, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM, vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Egy a lényeg, hogy ezeket az oldalakat kéne megkeresni, megtalálni, majd hogyha úgy van, akkor végig görgetni, lecsekkolni, és hogyha az is megvan és elnyerte tetszéseteket, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, a folytatásban pedig jön nálunk Mystic és az

Best FM a legjobb zenék, hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is és tegnap is együtt rádióztunk így este, és remélem, hogy jövő héten újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, most jó pihenést, na meg egy nagyon produktív és nagyon jó hetet. Én még Fabi Tomi vagyok, a Bikin, jövő héten találkozunk, addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtam.